0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
2: Enyhül a kánikula, érkezik a Dunán a kötelezettségeknek megfelelő vízmennyiség. Erdőkben csaptak fel a lángok, a mikrofonnál Gál Ildikó. Enyhül a hőség, a hétvégétől már csak másodfokú riasztás lesz érvényben. A rendelkezés keddél félig marad hatályban. A szakemberek továbbra is kérik a megfelelő folyadékpótlást, és azt, hogy a déli órákban kerüljük a tűző napot, valamint a megterhelő fizikai munkát. Kiemelten kell figyelni az idősekre, a gyerekekre és a házi állatokra. Megkapja Magyarország a kötelezettségek alapján járó vízmennyiséget a Dunán, ezt a külügyminiszter jelezte közösségi oldalán. Orbán Anita újra cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint szomszédaink lennének felelősek a folyó alacsony vízállásáért. A tárca vezető jelezte, telefonon egyeztetett az ügyben a szlovák környezetvédelmi miniszterrel. Tomás Taraba azt ígérte, mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető legtöbb víz érkezzen a Dunán Magyarországra, annak ellenére, hogy náluk is jelentős a víz. Hiány. Továbbra is érvényben van itthon a harmadfokú hőségriasztás. A mentőket egy nap alatt országszerte 27 esetben riasztották a hőség okozta tünetekkel összefüggésben. Az extrém magas hőmérséklet miatt 22 vasút, valamint 5 hévvonalon rendeltek el sebességkorlátozást. Erdő és bozott tüzekhez szerdán csak nem 100 esetben vonultak ki a tűzoltók. Magyarország egész területén egyébként tűzgyújtási tilalom van. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Ez a kézi számítógéppel ellátott nyugtákra is vonatkozik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal évvégéig azonban bírságolás helyett segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta rádiónknak Linz Mayer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugta kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. A kézi nyugta érinti, és a számítógéppel előállított nyugtákat. Azt azért már most el lehet mondani, hogy a papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak. Ez az e-pénztárgép. Ez bárki ingyenesen letöltheti.
2: Napos, felhős időnk van, egy-egy zápor nem kizárt. Az esőt erős, viharos széllökés, néhol akár felhőszakadás is kísérheti. 34 fok körül alakulhat a csúcshőmérséklet. Holnap a hideg front mögött már hűvösebb a reggel, 15 és 22 fok közé esnek a minimumok, napközben pedig 29-34 fokra készülhetünk. Sok napsütésre van kilátás, csapadék még előfordulhat. Vasárnap száraz idő ígérkezik, 29-35 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
2: Megelőző intézkedéseket vezetett be Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megelőző intézkedéseket vezetett be a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület a Felsőbölben kialakult kedvezőtlen vízminőség miatt. A szervezet tájékoztatása szerint a tartós hőség következtében a Szabad Strand térségében kritikus szintre csökkent a víz oldott oxigén tartalma, ami veszélyeztetheti a halállományt és a vízi élővilágot. Az egyesület közlése szerint a hét elején kémiai kezeléssel csökkentették a vízben elszaporodott algák mennyiségét, a következő napokban pedig, amennyiben továbbra sem érkezik csapadék vagy erősebb szél, mesterséges módon igyekeznek növelni a víz oxigén szintjét. Ennek érdekében a környék jetski tulajdonosainak segítségét kért az egyesület. Az előzetesen egyeztetett résztvevők esténként 18 és 21 óra között hajtanak ki a vízre, mert a víz felkeverésével javítható az oxigén ellátottság, írja Duna Online. Rendkívüli közgyűlést tartottak csütörtökön Dunaújvárosban, ezen négy ügyben született döntés. A legfajsúlyosabb, hogy 700 milliós hitelkeretet igényel a város az év hátralévő részére, amivel az önkormányzat biztonságos működését garantálják. Ehhez azonban a Dunaújvárosi Kohász Bank felé lévő adósságát is rendeznie kell a városnak. Hátterekről ír a Feol portál. A Dunaújvárosi Kórház parkjában csütörtökön reggel az egyik idős fáról egy nagy méretű ág letört, és az épület falának támaszkodott. Szerencsére személyisérülés nem történt, anyagi kár sem. Az eset miatt a Szent Pantaleon kórházba riasztották a dunaújvárosi tűzoltókat, akik gyorsan megérkeztek a helyszínre és szakszerűen felmérték a helyzetet. A vizsgálat során megállapították, hogy a fa állapota miatt fennáll a kidőlés veszélye. Ez komoly kockázatot jelentett a parkoló gépjárművekre, valamint az épület mellett található elektromos szekrényre is, ezért a balesetek megelőzése érdekében a fa kivágása sajnos elkerülhetetlenné vált, számol be róla a Feol. Megkezdődött a párizsi nyílt vízi Európa bajnokság, ahol a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület versenyzője Kovács Seres Hunor is vízbe búrott a férfiak 10 kilométeres versenyszámában. A fiatal magyar úszó a 16. helyen fejezte be a viadalt, amelyen Európa legjobbjai álltak rajthoz. Hunornak még nem ért véget az Európa-bajnokság, az 5 kilométeres távon, valamint a 3 kilométeres kieséses versenyszámban is rajtoz áll, ahol újabb értékes helyezésekért szállhat harcba, írja oldalán a Feol. Papírszínházi mesékkel és kézműves foglalkozásokkal várja a gyerekeket augusztus 10-e és 12-e között a Perkátai Könyvtár. A háromnapos, ingyenesen látogatható programnak a Győri Kastély Könyvtára ad otthont, ahol minden nap délelőtt 10 és 12 óra között mesék, közös alkotás és játék szerepel a programban. A szervezők tájékoztatása szerint a résztvevők többek között az Áshita Város, a Mire jó egy lyukas zacskó, a Három toll és a Vörös tyúkocska című történetekkel ismerkedhetnek meg, tudósít a Duna Online. A napokban kezdődik a tornászok Európa-bajnoksága Zágrábban, kialakult a magyar női válogatott 5 tagú kerete, közülük 3-an a Dunaújvárosi KSE és Fejérvár megye képviselői. Az augusztus 13-a és 23-a között Zágrábban sorra kerülő EB-n Draskó címre szövetségi kapitány kijelölte azt a csapatot, amely a kontinens fiadalon képviseli Magyarországot. Az előzetes tervek alapján végül 3 DKS-es sportoló bekerült, közülük Cifra Bettina Lili felemás korláton, Kovács Zsófia felemás korláton és gerendán, Mayer Gréta mind a 4-szeren, továbbá Péter Sára ugrásban, gerendán és talajon, még Bácskai Csenge ugrásban, felemás korláton és talajon indulhat. A kommentelők azonnal betiltanák a rollereket. A rendőrségi közlemény alatt valóságos komment cunami indult el. Miközben a hétvégén két súlyos rolleres baleset is történt a Székesfehérvári rendőrkapitányság illetékességi területén. Az egyiknél az alkoholfogyasztás is felmerült. Az egyik balesetben egy 14 éves fiú Csór belterületén szabálytalanul utast szállított a járművén, egy úthibába hajtott, elveszítette az uralmát a rollerre felett és elesett. Ő könnyebben megsérült, 15 éves utas azonban súlyos sérüléseket szenvedett. A másik esetben egy 28 éves férfi Abán a járdán közlekedett a járművel, majd a vízelvezető árokba csapódott, ő életveszélyes sérüléseket szenvedett. Részletek a Feol oldalán. Az eddigi negatív rekord július végi beállítása után napokon át tovább apadt hazánk legnagyobb folyója, a Duna végül Fejérben és körzetében hétfőn ért el a Balahamért legkisebb vízszintet, aztán pár centi emelkedés érkezett. Adonynál július 26-án lépte át a Duna a mínusz 162 centiével ezt az értéket, Dunaújvárosnál a Balaha volt legkisebb érték 2018-ból, mínusz 82 cm volt, ez július 27-én dőlt meg, mínusz 83 centivel, és ugyanezen a napon Dunaföldvárnál a mínusz 199 centis értéket lépte túl a folyó, amikor mínusz 200-ra süllyedt, adatok a FEUR oldalán. Szeretettel hívnak és várnak Dunaújváros lakosságából mindenkit nemzeti ünnepünkön, az államalapítás és az új kenyér alkalmából szervezett városi ünnepségre és nyár búcsúztató fesztiválra. Ünnepeljük együtt városunk közösségét egy tartalmas családi programok és kulturális eseményekben gazdag délutánon. A Monbach kúria gyönyörű környezetében a legkisebbektől a legidősebbekig minden korosztály megtalálja a számára kedves kikapcsolódási lehetőséget. A színpadi produkciók, a hagyományos kenyérszentelés és az ünnepi műsorok mellett kézműves foglalkozásokkal, gyermekjátékokkal, történelmi kiállítással és gasztrosétánnyal párnak mindenkit. Az estét látványos tűz zsonglőr show zárja. Részletek a város weboldalán. Szalmonella jelenléte miatt osanos, vöröshagymás, tepertőkrémet hívott vissza a fogyasztóvédelmi hatóság. A 250 g-os termék minőség megőrzési ideje 2026. augusztus 5-e. A kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból. A Nébih azt javasolja a Fejér vármegyeieknek is, hogyha valaki vásárolt a termékből, ne fogyassza el. Óvatosságra int a Vizitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek és nagyon erős lett a sodrás. Ezért azt kérik a Fejér vármegyei fürdőzőktől is, hogy ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy rászoruló családoknak gyűjt tanszereket a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket című kampányban elsősorban iskolatáskákat, füzeteket és írószereket fogadnak az országos gyűjtőpontokon. Emellett augusztus 10-ig pénzadománnyal is lehet támogatni a kezdeményezést online, valamint a 1358-as telefonszámon. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és összeget a kormány. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter utasította az erdőgazdasággal foglalkozó állami vállalatokat a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére. Egyúttal emlékeztetett, hogy ősztől a tűzifa áfája az eddigi 27-ről 5%-ra csökken. Az ózonszennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet a következő napokban. Várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja, emiatt itt Fejér vármegyében is erősödhetnek az aszmás, valamint a pollen allergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban. Itt Fejér vármegyében is. Egyedül élő idős emberekről gondoskodik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Országszerte 5000 érintettet keresnek meg a napokban, hogy a leginkább veszélyeztetett időseknek szükség esetén segítséget nyújtsanak a rendkívüli hőségben. A karitatív szervezet munkatársai egyebek között rákérdeznek a közérzetükre, a folyadékpótlásra, arra, hogy van-e közvetlen környezetükben valaki, akitől baj esetén segítséget kérhetnek. A meteorológusok szerint felfrissülést hozó hideg front érkezik, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporzivatar is kialakulhat, de jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható. Országos esőre nem kell készüljünk, az északi szél többfelé megerősödik, a csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között alakul.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2026. 8. hó 7. péntek. Sok boldogságot kívánok, kedves ibolyák, és Isten éltessen minden szülinapos best hallgatót is. 6 óra múlt 10 perccel Maxim Levente vagyok, és készültem a Hooligans-el, jön Ed Sheeran a Flip the Script, de most 50 Cent a Candy Shoppal. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on. Flip the script is in the house. Yeah. Flip the script.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt az év 219. napján, augusztus 7-e van péntek, a Nemzetközi Sörnap, amelyet minden év augusztus első péntekén tartanak, és amely 2008-ban indult a kaliforniai Santa Cruzból. Célja ünnepelni a sörfőzőket, a sörpultosokat és magát az italt, valamint összehozni a különböző kultúrákat egy-egy korsó sör mellett. Persze, csak szigorúan 18 éven felülieknek és mértékkel. Rossz szokások, Bad Habits címmel pedig Ed Sheeran dalával megy tovább a péntek reggel.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM-a a legjobb zenék. Eredetileg a hét közepére prognosztizálták, de pár napot késett. Reméljük ma már tényleg itt az enyhülést hozó hidegfront. Részletek az időjárásról a hírek végén rögtön fél hét. Jó reggelt, Justin Timberlake és a Can't Stop the Feeling folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Hétfőig várják a jelentkezéseket az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A program ingyenes szakmai, terápiás és közösségi támogatást nyújt a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőknek. Az érintett családok a szervezet hivatalos oldalán nyújthatják bejelentkezésüket. Szombaton kezdődik a 25. Hétrétország Fesztivál az Őrségben. Augusztus 23-áig templomi és szabadtéri koncertekkel, színházi produkciókkal, valamint filmvetítésekkel várják az érdeklődőket. A hatalmas szárazság miatt országszerte erdőtüzekkel küzdenek Szerbiában. A legnagyobb károk a Vajdaság délkeleti részén fekvő Deliblati homokpuszta természetvédelmi területén keletkeztek, ahol ismét fellángolt a néhány nappal korábban már megfékezett tűz, és eddig mintegy 300 hektárnyi fenyőerdő égett le. Az oltásban helikoptereket is bevetettek. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna-Magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt. A teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmélységről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. Júniusban 3%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakához képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,8, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 5%-kal bővült az értékesítés. Az üzemanyag kiskereskedelemben minimálisan visszaesett a forgalom. Augusztus végén rendezik a megújult Veszprém Balaton filmpikniket. Mintegy 70 különböző műfajú magyar alkotás mellett közönségtalálkozók, koncertek, szakmai és gyermekprogramok is lesznek Veszprémben és Balatonfüreden. Első alkalommal haladta meg a 10 milliót az 55 és 79 év közötti foglalkoztatottak száma Dél-Koreában. A gyorsan előregedő ázsiai országban az érintett korosztály több mint fele dolgozik, és a többségük akár 73 éves koráig is munkában maradna. A 2005 óta vezetett nyilvántartás szerint a mostani adat rekordmagasnak számít az idősebb generációk gazdasági aktivitásában. 10 napos hadgyakorlatot kezdett a tajvani hadsereg, felkészülve egy esetleges kínai támadás vagy tengeri blokád elhárítására. Először tesztelik a mobil internet szándékos lassítása esetére kidolgozott forgatókönyvet és az ellenséges drónok elleni védekezést. A gyakorlaton több mint 20 000 katona vesz részt.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Megelőző intézkedéseket vezetett be Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megelőző intézkedéseket vezetett be a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület a Felsőbölben kialakult kedvezőtlen vízminőség miatt. A szervezet tájékoztatása szerint a tartós hőség következtében a Szabad Strand térségében kritikus szintre csökkent a víz oldott oxigén tartalma, ami veszélyeztetheti a halállományt és a vízi élővilágot. Az Egyesület közlése szerint a hét elején kémiai kezeléssel csökkentették a vízben elszaporodott algák mennyiségét, a következő napokban pedig, amennyiben továbbra sem érkezik csapadék vagy erősebb szél, mesterséges módon igyekeznek növelni a víz oxigén szintjét. Ennek érdekében a környék jetski tulajdonosainak segítségét kért az Egyesület. Az előzetesen egyeztetett résztvevők esténként 18 és 21 óra között hajtanak ki a vízre, mert a víz felkeverésével javítható az oxigén ellátottság, írja a Duna Online. A Dunaújvárosi Kórház parkjában csütörtökön reggel az egyik idős fáról egy nagy méretű ág letört, és az épület falának támaszkodott. Szerencsére személyisérülés nem történt, anyagi kár sem. Az

0: Kovács Seres Hunor is vízbe burott a férfiak 10 kilométeres versenyszámában. A fiatal magyar úszó a 16. helyen fejezte be a viadalt, amelyen Európa legjobbjai álltak rajthoz. Hunornak még nem ért véget az Európa-bajnokság, az 5 kilométeres távon, valamint a 3 kilométeres kieséses versenyszámban is rajthoz áll, ahol újabb értékes helyezésekért szállhat harcba, írja oldalán a FEOL. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy rászoruló családoknak gyűjt tanszereket a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket című kampányban elsősorban iskolatáskákat, füzeteket és írószereket fogadnak az országos gyűjtőpontokon. Emellett augusztus 10-ig pénzadománnyal is lehet támogatni a kezdeményezést online, valamint a 1358-as telefonszámon. A meteorológusok szerint felfrissülést hozó hidegfront érkezik, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporzivatar is kialakulhat, de jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható. Országos esőre nem kell készüljünk, az északi szél többfelé megerősödik, a csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Salsa.
1: Best FM, a legjobb zenék. Ha minden igaz, ma érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből itt-ott záporok, zivatarok alakulhatnak ki. 29-39 fok között lesz még ma a maximum. Legelőször a nyugati határ mentén enyhül az idő, legkésőbb pedig délkeleten majd. Két diva a 90-es és 2000-es évekből, és hát napjainkban is igen-igen népszerűek továbbra is, és aktívak továbbra is. Egyiküket például az idei foci VB-n is láthattuk, nem is egyszer, fellépőként is, és a közönség soraiban is fiaival. Jön Beyoncé, és az emlegetett Shakira, Beautiful Liar című dala a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is itt a 7 óra, jó reggelt kívánok! Órák kérdése, vagy valahol már hűvösebben, meg lehet írni akár ezt is. 0620 55 55 155 az érkező hidegfrontról, részletek a hírek végi időjárás jelentésben. Hét után pedig jön többek között Whitney Houston. És Fluor is. Kicsi lány, ó, szia, hello, látjuk össze, mint két kicsi legó. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
5: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen hatalmas áru készlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Megelőző intézkedéseket vezetett be Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megelőző intézkedéseket vezetett be a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület a Felsőbölben kialakult kedvezőtlen vízminőség miatt. A szervezet tájékoztatása szerint a tartós hőség következtében a Szabad Strand térségében kritikus szintre csökkent a víz oldott oxigén tartalma, ami veszélyeztetheti a halállományt és a vízi élővilágot. Az egyesület közlése szerint a hét elején kémiai kezeléssel csökkentették a vízben elszaporodott algák mennyiségét, a következő napokban pedig, amennyiben továbbra sem érkezik csapadék vagy erősebb szél, mesterséges módon igyekeznek növelni a víz oxigén szintjét. Ennek érdekében a környék jetski tulajdonosainak segítségét kért az egyesület. Az előzetesen egyeztetett résztvevők esténként 18 és 21 óra között hajtanak ki a vízre, mert a víz felkeverésével javítható az oxigén ellátottság, írja Duna Online. Rendkívüli közgyűlést tartottak csütörtökön Dunaújvárosban, ezen 4 ügyben született döntés. A legfajsúlyosabb, hogy 700 milliós hitelkeretet igényel a város az év hátralévő részére, amivel az önkormányzat biztonságos működését garantálják. Ehhez azonban a Dunaújvárosi Kohász Bank felé lévő adósságát is rendeznie kell a városnak. Hátterekről ír a Feol portál. A Dunaújvárosi Kórház parkjában csütörtökön reggel az egyik idős fáról egy nagy méretű ág letört, és az épület falának támaszkodott. Szerencsére személyisérülés nem történt, anyagi kár sem. Az eset miatt a Szent Pantaleon kórházba riasztották a dunaújvárosi tűzoltókat, akik gyorsan megérkeztek a helyszínre és szakszerűen felmérték a helyzetet. A vizsgálat során megállapították, hogy a fa állapota miatt fennáll a kitűrés veszélye. Ez komoly kockázatot jelentett a parkoló gépjárművekre, valamint az épület mellett található elektromos szekrényre is, ezért a balesetek megelőzése érdekében a fa kivágása sajnos elkerülhetetlenné vált, számol be róla a Feol. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy rászoruló családoknak gyűjt tanszereket a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket című kampányban elsősorban iskolatáskákat, füzeteket és írószereket fogadnak az országos gyűjtőpontokon. Emellett augusztus 10-ig pénzadománnyal is lehet támogatni a kezdeményezést online, valamint a 1358-as telefonszámon. A meteorológusok szerint felfrissülést hozó hidegfront érkezik, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporzivatar is kialakulhat, de jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható. Országos esőre nem kell készüljünk, az északi szél többfelé megerősödik, a csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok! Azzal a Madonnával indul az óra, aki Kylie-val készítette el nemrég első hivatalos duettjüket, amely augusztus 7-én jelenik meg, a címe pedig Love Sensation lesz. Most a Give It To Me-t énekli. 7 óra elmúlt, jó reggelt! Max Emlevente vagyok.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 7-én, pénteken. Azon a napon, amikor 1947-ben a Kon-Tiki tutajon közel 8000 kilométert megtevő 101 napos utazás után Thor Heyerdahl norvég utazó társaival megérkezik a polinéziai Raroja korál szigetre, melyel így bizonyítást nyert, hogy az ókorban mai szemmel primitívnek tekintett eszközökkel is lehetséges volt átkelni a csendes óceánon. További érdekességek augusztus 7-éről egy picit később, addig Will Smith nem sokára a Valmar és Manuel, most pedig Mark Ronson és Amy Winehouse duettje jön.

0: Best FM, a legjobb zenék 90-es és 2000-es évek időszakának legelejére ugrunk vissza a hírek után. Rögtön 7:30, jó reggelt! A hírek végén részleteket hallhatunk az érkező hidegfrontról végre, aztán pedig a Dimples D Sucker DJ-je folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna-Magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt. A teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmélységről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. Augusztus végén rendezik a megújult Veszprém Balaton filmpikniket. Mintegy 70 különböző műfajú magyar alkotás mellett közönségtalálkozók, koncertek, szakmai és gyermekprogramok is lesznek Veszprémben és Balatonfüreden. Fertőzés miatt bezárták az Arlói tónál lévő strandot. A borsodi tó vizében elszaporodtak a kékmoszatok, és túl magas az algák által termelt klorofil szintje, ezért az idei fürdési szezonban már nem fogadhatnak vendégeket. Borsodabaúj-Zemplén vármegyében a Vadnán, a Muhi és a Mái tónál, valamint Nyéklátházán működik hatóságilag engedélyezett, biztonságos természetes fürdőhely. Mérsékelten növekedett a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után az albérletek iránti országos kereslet, derül ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál adataiból. Az elmúlt két hétben országosan 6%-kal emelkedett a kiadó lakások iránti telefonos napi érdeklődés. Ez 0,6%-os erősödést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Telefonos szélhámosok csaltak ki 2,5 millió forintot egy dunaföldvári nőtől. A banda tagjai azt hitették el az áldozattal, hogy fia súlyos közlekedési balesetet okozott. Az ismeretlenek rendőrnek, ügyvédnek és a nő saját fiának kiadva magukat többször is telefonáltak, majd rávették, hogy pénzt és ékszereket is adjon át nekik. A rendőrség ismét felhívja a figyelmet arra, hogy ismeretleneknek senki ne adjon ki személyes vagy banki adatokat, és ne adjon át készpénzt vagy értéktárgyakat. Első alkalommal haladta meg a 10 milliót az 55 és 79 év közötti foglalkoztatottak száma Dél-Koreában. A gyorsan előregedő ázsiai országban az érintett korosztály több mint fele dolgozik, és a többségük akár 73 éves koráig is munkában maradna. A 2005 óta vezetett nyilvántartás szerint a mostani adat rekordmagasnak számít az idősebb generációk gazdasági aktivitásában. 10 napos hadgyakorlatot kezdett a tajvani hadsereg, felkészülve egy esetleges kínai támadás vagy tengeri blokád elhárítására. Először tesztelik a mobil internet szándékos lassítása esetére kidolgozott forgatókönyvet és az ellenséges drónok elleni védekezést. A gyakorlaton több mint 20 000 katona vesz részt.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Megelőző intézkedéseket vezetett be Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megelőző intézkedéseket vezetett be a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület a Felsőbölben kialakult kedvezőtlen vízminőség miatt. A szervezet tájékoztatása szerint a tartós hőség következtében a Szabad Strand térségében kritikus szintre csökkent a víz oldott oxigén tartalma, ami veszélyeztetheti a halállományt és a vízi élővilágot. Az Egyesület közlése szerint a hét elején kémiai kezeléssel csökkentették a vízben elszaporodott algák mennyiségét, a következő napokban pedig, amennyiben továbbra sem érkezik csapadék vagy erősebb szél, mesterséges módon igyekeznek növelni a víz oxigén szintjét. Ennek érdekében a környék jetski tulajdonosainak segítségét kért az Egyesület. Az előzetesen egyeztetett résztvevők esténként 18 és 21 óra között hajtanak ki a vízre, mert a víz felkeverésével javítható az oxigén ellátottság, írja Duna Online. Megkezdődött a párizsi nyíltvízi Európa-bajnokság, ahol a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület versenyzője Kovács Seres Hunor is vízbe ugrott a férfiak 10 kilométeres versenyszámában. A fiatal magyar úszó a 16. helyen fejezte be a viadalt, amelyen Európa legjobbjai álltak rajthoz. Hunornak még nem ért véget az Európa-bajnokság az 5 kilométeres távon, valamint a 3 kilométeres kieséses versenyszámban is rajthoz áll, ahol újabb értékes helyezésekért szállhat harcba, írja oldalán a FEOL. Papírszínházi mesékkel és kézműves foglalkozásokkal várja a gyerekeket augusztus 10-e és 12-e között a Perkátai Könyvtár. A háromnapos, ingyenesen látogatható programnak a Győri Kastély Könyvtára ad otthont, ahol minden nap délelőtt 10 és 12 óra között mesék, közös alkotás és játék szerepel a programban. A szervezők tájékoztatása szerint a résztvevők többek között az Áshita Város, a Mire jó egy lyukas zacskó, a Három toll és a Vörös tyúkocska című történetekkel ismerkedhetnek meg, tudósít a Duna Online. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és összeget a kormány. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter utasította az erdőgazdasággal foglalkozó állami vállalatokat a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére. Egyúttal emlékeztetett, hogy ősztől a tűzifa áfája az eddigi 27-ről 5%-ra csökken. A meteorológusok szerint felfrissülést hozó hideg front érkezik, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporzivatar is kialakulhat, de jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható. Országos esőre nem kell készüljünk, az északi szél többfelé megerősödik, a csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Rest FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 7-én, pénteken. Sok boldogságot az ibolyáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 71 éve ezen a napon a tokiói telekommunikációs gyártóvállalat, a mai Sony elődje, elkezdte árulni az első tranzisztoros rádiót. 1958. augusztus 7 megszületett Bruce Dickinson, angol énekes dalszerző, az Iron Maiden frontembere. 1960-ban a mai napon született David Duchovny, amerikai színész, az X-aktákban láthattuk a legtöbbször. 1966-ban a mai napon született Jimmy Jimbo Wales, amerikai internetes vállalkozó, a Wikipedia alapítója. A sort pedig a 75-ös születésű Charlize Theron dél-afrikai színésznő zárja, akit legutóbb Kalipszó szerepében az Odüsszeiában láthattunk. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
4: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Megelőző intézkedéseket vezetett be Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megelőző intézkedéseket vezetett be a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület a Felsőbölben kialakult kedvezőtlen vízminőség miatt. A szervezet tájékoztatása szerint a tartós hőség következtében a Szabad Strand térségében kritikus szintre csökkent a víz oldott oxigén tartalma, ami veszélyeztetheti a halállományt és a vízi élővilágot. Az Egyesület közlése szerint a hét elején kémiai kezeléssel csökkentették a vízben elszaporodott algák mennyiségét, a következő napokban pedig, amennyiben továbbra sem érkezik csapadék vagy erősebb szél, mesterséges módon igyekeznek növelni a víz oxigén szintjét. Ennek érdekében a környék jetski tulajdonosainak segítségét kért az Egyesület. Az előzetesen egyeztetett résztvevők esténként 18 és 21 óra között hajtanak ki a vízre, mert a víz felkeverésével javítható az oxigén ellátottság, írja Duna Online. Papírszínházi mesékkel és kézműves foglalkozásokkal várja a gyerekeket augusztus 10-e és 12-e között a Perkátai Könyvtár. A háromnapos, ingyenesen látogatható programnak a Győri Kastély Könyvtára ad otthont, ahol minden nap délelőtt 10 és 12 óra között mesék, közös alkotás és játék szerepel a programban. A szervezők tájékoztatása szerint a résztvevők többek között az Áshit a város, a Mire jó egy lyukas zacskó, a Három toll és a Vörös tyúkocska című történetekkel ismerkedhetnek meg, tudósít a Duna Online. A Dunaújvárosi Kórház parkjában csütörtökön reggel az egyik idős fáról egy nagy méretű ág letört, és az épület falának támaszkodott. Szerencsére személyisérülés nem történt, anyagi kár sem. Az eset miatt a Szent Pantaleon kórházba riasztották a dunaújvárosi tűzoltókat, akik gyorsan megérkeztek a helyszínre és szakszerűen felmérték a helyzetet. A vizsgálat során megállapították, hogy a fa állapota miatt fennáll a kidőlés veszélye. Ez komoly kockázatot jelentett a parkoló gépjárművekre, valamint az épület mellett található elektromos szekrényre is. Ezért a balesetek megelőzése érdekében a fa kivágása sajnos elkerülhetetlenné vált, számol be róla a FEOL. Szalmonella jelenléte miatt osanos, vöröshagymás, tepertőkrémet hívott vissza a fogyasztóvédelmi hatóság. A 250 g-os termék minőség megőrzés ideje 2026. augusztus 5-e. A kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból. A Nébih azt javasolja a Fejér vármegyeieknek is, hogyha valaki vásárolt a termékből, ne fogyassza el. A meteorológusok szerint felfrissülést hozott hidegfront érkezik, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszóltan záporzivatar is kialakulhat, de jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható. Országos esőre nem kell készüljünk, az északi a szél felé megerősödik, a csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És egy jó tanács, aki az M1-esen halad Budapest felé, és még Tata előtt tart, válassza inkább az 1-es főutat. A terelésben két helyen, illetve Biatorbágy és Török Bálint között is baleset okoz. Hát összesen több mint 10 kilométeres torlódást. Jó utat, ha dugóbb baleset van, várom az infót 0620 55 55 155. Rögtön George Michael, most pedig a House of Glass jön. Max M. Lorenta vagyok.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Azt éreztem ma, amikor kiléptem idefele jövet az ajtón, hogy nem nehezedik rám az éjszakai forróság sem. Kellemes szellőjár, nálunk ugyan nem esett, de mindenképpen felfrissült a levegő, és ez jó, úgyhogy próbáljuk meg újból. Forróság nélkül, csak idézőjelben kánikulában, a pénteket, augusztus 7-e van, jó reggelt, jó utat, sok boldogságot az ibolyáknak, aki pedig az M1-esen készül Budapestre tartani, az jobban járhat Tatabányánál, lekanyarodik az 1-es főútra, terelésben ugyanis több helyen is baleset, illetve Biatorbágy és Török Bálint között is baleset nehezíti az M1-es forgalmát. Jön a Laya és a Try Again a folytatásban a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. It's been a long time, long time. Wishing to left you, without a dope.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Sopronban 20, Szeged környékén 27 fok van, és napközben is ez lesz majd a leosztás. 30-37 fok között alakul a mai maximum, és délkeleten marad még a magasabb hőmérséklet, máshol felfrissül a levegő. Érkezik, vagy már ide is ért a front egy része. Pontos részletek az időjárásról a hírek végén rögtön 8:30. A Take That dala a Relight My Fire szól utána.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna-Magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt. A teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmélységről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. Augusztus végén rendezik a megújult Veszprém Balaton filmpikniket. Mintegy 70 különböző műfajú magyar alkotás mellett közönségtalálkozók, koncertek, szakmai és gyermekprogramok is lesznek Veszprémben és Balatonfüreden. Fertőzés miatt bezárták az Arlói tónál lévő strandot. A Borsodi tó vizében elszaporodtak a kékmoszatok és túl magas az algák által termelt klorofil szintje, ezért az idei fürdési szezonban már nem fogadhatnak vendégeket. Borsodabaúj-Zemplén vármegyében a Vadnán, a Muhi és a Mályi tónál, valamint Nyéklátházán működik hatóságilag engedélyezett, biztonságos természetes fürdőhely. Mérsékelten növekedett a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után az albérletek iránti országos kereslet, derül ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál adataiból. Az elmúlt két hétben országosan 6%-kal emelkedett a kiadó lakások iránti telefonos napi érdeklődés. Ez 0,6%-os erősödést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Telefonos szélhámosok csaltak ki 2,5 millió forintot egy dunaföldvári nőtől. A banda tagjai azt hitették el az áldozattal, hogy fia súlyos közlekedési balesetet okozott. Az ismeretlenek, rendőrnek, ügyvédnek és a nő saját fiának kiadva magukat többször is telefonáltak, majd rávették, hogy pénzt és ékszereket is adjon át nekik. A rendőrség ismét felhívja a figyelmet arra, hogy ismeretleneknek senki ne adjon ki személyes vagy banki adatokat, és ne adjon át készpénzt vagy értéktárgyakat. Első alkalommal haladta meg a 10 milliót az 55 és 79 év közötti foglalkoztatottak száma Dél-Koreában. A gyorsan előregedő ázsiai országban az érintett korosztály több mint fele dolgozik, és a többségük akár 73 éves koráig is munkában maradna. A 2005 óta vezetett nyilvántartás szerint a mostani adat rekordmagasnak számít az idősebb generációk gazdasági aktivitásában. 10 napos hadgyakorlatot kezdett a tájvani hadsereg, felkészülve egy esetleges kínai támadás vagy tengeri blokád elhárítására. Először tesztelik a mobil internet szándékos lassítása esetére kidolgozott forgatókönyvet és az ellenséges drónok elleni védekezést. A gyakorlaton több mint 20 000 katona vesz részt.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Megelőző intézkedéseket vezetett be Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megelőző intézkedéseket vezetett be a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület a felsőbölben kialakult kedvezőtlen vízminőség miatt. A szervezet tájékoztatása szerint a tartós hőség következtében a Szabad Strand térségében kritikus szintre csökkent a víz oldott oxigén tartalma, ami veszélyeztetheti a halállományt és a vízi élővilágot. Az egyesület közlése szerint a hét elején kémiai kezeléssel csökkentették a vízben elszaporodott algák mennyiségét, a következő napokban pedig, amennyiben továbbra sem érkezik csapadék vagy erősebb szél, mesterséges módon igyekeznek növelni a víz oxigén szintjét. Ennek érdekében a környék jetski tulajdonosainak segítségét kért az egyesület. Az előzetesen egyeztetett résztvevők esténként 18 és 21 óra között hajtanak ki a vízre, mert a víz felkeverésével javítható az oxigén ellátottság, írja Duna Online. Megkezdődött a párizsi nyíltvízi Európa-bajnokság, ahol a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület versenyzője Kovács Seres Hunor is vízbe ugrott a férfiak 10 kilométeres versenyszámában. A fiatal magyar úszó a 16. helyen fejezte be a viadalt, amelyen Európa legjobbjai álltak rajthoz. Hunornak még nem ért véget az Európa-bajnokság, az 5 kilométeres távon, valamint a 3 kilométeres kieséses versenyszámban is rajthoz áll, ahol újabb értékes helyezésekért szállhat harcba, írja oldalának Feol. Papírszínházi mesékkel és kézműves foglalkozásokkal várja a gyerekeket augusztus 10-e és 12-e között a Perkáthai Könyvtár. A háromnapos, ingyenesen látogatható programnak a Győri Kastély Könyvtára ad otthont, ahol minden nap délelőtt 10 és 12 óra között mesék, közös alkotás és játék szerepel a programban. A szervezők tájékoztatása szerint a résztvevők többek között az Áshit a város, a Mire jó egy lyukas zacskó, a Három toll és a Vörös tyúkocska című történetekkel ismerkedhetnek meg, tudósít a Duna Online. Az ózonszennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja, emiatt itt Fejér vármegyében is erősödhetnek az aszmás, valamint a pollen allergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban. A meteorológusok szerint felfrissülést hozó hideg front érkezik, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporzivatar is kialakulhat, de jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható. Országos esőre nem kell készüljünk, az északi szél többfelé megerősödik, a csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt a fenn a legjobb zenék jön a Molok oldala, The Time Is Now, itt az idő, a hűvösebb idő, hála a jó égnek. Ma egy hidegfront hatására a napos időszakokat már gyakrabban zavarják, gomoly felhők, több felé kialakulhat zápor, zivatar, de felhőszakadás, jégeső sem kizárt, viszont fontos, hogy nem országosan, csak lokálisan várhatóak ezek. A maximum 30-36 fok körül alakul, délkeleten lesz még magasabb a hőmérséklet, máshol érezhetően enyhült és enyhül a forróság.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az egyik legszebb jazz megazdalt is lejátszom majd a következő órában. Szól majd a csepp a tengerben a hírek után. Az óra Fergivel indul. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ma végre nem lesz 40 fok. Jó reggelt, szép napot kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es éve.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Megelőző intézkedéseket vezetett be Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megelőző intézkedéseket vezetett be a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület a Felsőbölben kialakult kedvezőtlen vízminőség miatt. A szervezet tájékoztatása szerint a tartós hőség következtében a Szabad Strand térségében kritikus szintre csökkent a víz oldott oxigén tartalma, ami veszélyeztetheti a halállományt és a vízi élővilágot. Az egyesület közlése szerint a hét elején kémiai kezeléssel csökkentették a vízben elszaporodott algák mennyiségét, a következő napokban pedig, amennyiben továbbra sem érkezik csapadék vagy erősebb szél, mesterséges módon igyekeznek növelni a víz oxigén szintjét. Ennek érdekében a környék jetski tulajdonosainak segítségét kért az egyesület. Az előzetesen egyeztetett résztvevők esténként 18 és 21 óra között hajtanak ki a vízre, mert a víz felkeverésével javítható az oxigén ellátottság, írja Duna Online. A Dunaújvárosi Kórház parkjában csütörtökön reggel az egyik idős fáról egy nagy méretű ág letört, és az épület falának támaszkodott. Szerencsére személyisérülés nem történt, anyagi kár sem. Az eset miatt a Szent Pantaleon kórházba riasztották a dunaújvárosi tűzoltókat, akik gyorsan megérkeztek a helyszínre és szakszerűen felmérték a helyzetet. A vizsgálat során megállapították, hogy a fa állapota miatt fennáll a kidőlés veszélye. Ez komoly kockázatot jelentett a parkoló gépjárművekre, valamint az épület mellett található elektromos szekrényre is. Ezért a balesetek megelőzése érdekében a fa kivágása sajnos elkerülhetetlenné vált, számol be róla a FEOL. Megkezdődött a párizsi nyíltvízi Európa bajnokság, ahol a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület versenyzője Kovács Seres Hunor is vízbe búrott a férfiak 10 kilométeres versenyszámában. A fiatal magyar úszó a 16. helyen fejezte be a viadalt, amelyen Európa legjobbjai álltak rajthoz. Hunornak még nem ért véget az Európa bajnokság, az 5 kilométeres távon, valamint a 3 kilométeres kieséses versenyszámban is rajtozár, ahol újabb értékes helyezésekért szállhat harcba, írja oldalán a FEOL. Óvatosságra int a Vizitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek, és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik a Fejérvár megyei fürdőzőktől is, hogy ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. A meteorológusok szerint felfrissülést hozott hideg front érkezik, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporzivatar is kialakulhat, de jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható. Országos esőre nem kell készüljünk, az északi a szél többfelé megerősödik, a csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Most, hogy a sivatagi jelző már nincs tiltó listán, jön a Sivatagi Rózsa, Desert Rose is Sting-től és Chad Mamitól ebben az órában, amelyben énekel még Kelly Clarkson, zenél a Bon Jovi, itt lesz a Fats & Small, de csak Fergie után. Hello, jó reggelt kívánok, 4 perccel múlt 9 óra. Augusztus 7, péntek, sok boldogságot az ibolyáknak és a szülinaposoknak. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxem Lövente vagyok.
0: Best FM.

FM, a legjobb zenék. A Holdig és vissza címe a Savage Garden soron következő dalának, de van, ami nem jön vissza a Holdról. Például a SpaceX rakétájának egy fokozata, amely a hangsebesség 7-szeresével csapódott a Holdba. A 3 tonna TNT robbanásával felérő becsapódást a NASA és a csillagászok is árgus szemekkel figyelték. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között jön tehát az Ausztrál Duo, és jöhet a közlekedés info is, ha van. 0620 55 55 155.

0: Best FM a legjobb zenék, a Fats & Small-t hallottuk, Feel Good. Jó érzés, hogy most már egy kicsit enyhült a forróság, fújdogál a szél, hajladoznak a fák itt a stúdió ablakán, kitekintve ezt tapasztalom, illetve úton idefele nem nehezetett rám a hajnali forróság. 41,6 fok megdőlt a mindenkori melegrekord, viszont most nagyon kellemes 19 fok van csak Sopronban, az ország délkeleti részén viszont 30, napközben is ott lesz melegebb, 36-37 fok is lehet akár, máshol 30-34 fok között alakul a maximum. Jön egy újabb közben a 90-es és 2000-es évekből az IIO-tól és Nagy Ali-tól, ez a Rapture a Best-en.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek két ikonja adja egymásnak a mikrofont. Christina Aguilera után jön Britney Spears, és egy gyors közlekedési info az M6-osról, ahol a főváros felé vezető oldalon Dunaújváros térségében két autó ütközött a helyszínelés idejére, a külső és a lálósávot lezárták.
1: Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az idő, ami néha rohan, néha pedig nagyon-nagyon lassan telik, főleg, ha például a tikkasztó forróság végét várjuk. Time is ticking away, 10 után hozom a C-block dalát, és most, hogy enyhülni látszik a hőség, nem fér a bőrében a Hooligans.
2: Legyen valami pezgés, legyen valami mozgás, legyen valami pengés, megoldás.
1: Hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Tartunk egy rövid szünetet, jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék szólnak a Besten. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Mérsékelten növekedett a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után az albérletek iránti országos kereslet, derül ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál adataiból. Az elmúlt két hétben országosan 6%-kal emelkedett a kiadó lakások iránti telefonos napi érdeklődés. Ez 0,6%-os erősödést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Erdei házi bulival, koncertekkel, filmbemutatóval, valamint borkóstolóval, pálinka felismerő versennyel és kézműves programokkal is várják az érdeklődőket a Váralja Akusztik Könnyűzenei Fesztiválon, Boldogkőváralján. Az előadók koncertjei kifejezetten a helyszín hangulatához igazodnak. Első alkalommal haladta meg a 10 milliót az 55 és 79 év közötti foglalkoztatottak száma Dél-Koreában. A gyorsan előregedő ázsiai országban az érintett korosztály több mint fele dolgozik, és a többségük akár 73 éves koráig is munkában maradna. A 2005 óta vezetett nyilvántartás szerint a mostani adat rekordmagasnak számít az idősebb generációk gazdasági aktivitásában. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna-Magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt. A teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmélységről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. Augusztus végén rendezik a megújult Veszprém Balaton filmpikniket. Mintegy 70 különböző műfajú magyar alkotás mellett közönségtalálkozók, koncertek, szakmai és gyermekprogramok is lesznek Veszprémben és Balatonfüreden. Szombaton kezdődik a 25. Hétrétország Fesztivál az Őrségben. Augusztus 23-áig templomi és szabadtéri koncertekkel, színházi produkciókkal, valamint filmvetítésekkel várják az érdeklődőket. 10 napos hadgyakorlatot kezdett a tajvani hadsereg, felkészülve egy esetleges kínai támadás vagy tengeri blokád elhárítására. Először tesztelik a mobil internet szándékos lassítása esetére kidolgozott forgatókönyvet és az ellenséges drónok elleni védekezést. A gyakorlaton több mint 20 000 katona vesz részt. A hatalmas szárazság miatt országszerte erdőtüzekkel küzdenek Szerbiában. A legnagyobb károk a Vajdaság délkeleti részén fekvő Deliblati homokpuszta természetvédelmi területén keletkeztek, ahol ismét fellángolt a néhány nappal korábban már megfékezett tűz, és eddig mintegy 300 hektárnyi fenyőerdő égett le. Az oltásban helikoptereket is bevetettek.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Megelőző intézkedéseket vezetett be Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megelőző intézkedéseket vezetett be a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület a Felsőbölben kialakult kedvezőtlen vízminőség miatt. A szervezet tájékoztatása szerint a tartós hőség következtében a Szabad Strand térségében kritikus szintre csökkent a víz oldott oxigén tartalma, ami veszélyeztetheti a halállományt és a vízi élővilágot. Az Egyesület közlése szerint a hét elején kémiai kezeléssel csökkentették a vízben elszaporodott algák mennyiségét, A következő napokban pedig, amennyiben továbbra sem érkezik csapadék vagy erősebb szél, mesterséges módon igyekeznek növelni a víz oxigén szintjét. Ennek érdekében a környék jetski tulajdonosainak segítségét kért az Egyesület. Az előzetesen egyeztetett résztvevők esténként 18 és 21 óra között hajtanak ki a vízre, mert a víz felkeverésével javítható az oxigén ellátottság, írja a Duna Online. A Dunaújvárosi Kórház parkjában csütörtökön reggel az egyik idős fáról egy nagy méretű ág letört, és az épület falának támaszkodott. Szerencsére személysérülés nem történt, anyagi kár sem. Az eset miatt a Szent Pantaleon kórházba riasztották a dunaújvárosi tűzoltókat, akik gyorsan megérkeztek a helyszínre és szakszerűen felmérték a helyzetet. A vizsgálat során megállapították, hogy a fa állapota miatt fennáll a kidőlés veszélye. Ez komoly kockázatot jelentett a parkoló gépjárművekre, valamint az épület mellett található elektromos szekrényre is. Ezért a balesetek megelőzése érdekében a fa kivágása sajnos elkerülhetetlenné vált, számol be róla a FEOL. Megkezdődött a párizsi nyíltvízi Európa-bajnokság, ahol a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület versenyzője Kovács Seres Hunor is vízbe ugrott a férfiak 10 kilométeres versenyszámában. A fiatal magyar úszó a 16. helyen fejezte be a viadalt, amelyen Európa legjobbjai álltak rajthoz. Hunornak még nem ért véget az Európa-bajnokság, az 5 kilométeres távon, valamint a 3 kilométeres kieséses versenyszámban is rajthoz áll, ahol újabb értékes helyezésekért szállhat harcba, írja oldalán a FEOL. Szalmonella jelenléte miatt osanos, vöröshagymás, tepertő krémet hívott vissza a fogyasztóvédelmi hatóság. A 250 g-os termék minőség megőrzés ideje 2026. augusztus 5-e. A kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból. A Nébih azt javasolja a Fejér vármegyeieknek is, hogyha valaki vásárolt a termékből, ne fogyassza el. A meteorológusok szerint felfrissülést hozó hideg front érkezik, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszóltan záporzivatar is kialakulhat, de jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható. Országos esőre nem kell készüljünk, az északi szél többfelé megerősödik, a csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hála a jó égnek, nincs már 40 fok, az ibolyák sem ponnyadoznak a forróságban. Nekik egyébként sok boldog névnapot kívánok, augusztus 7 péntek, úgyhogy táncra perdülhetünk egyrészt a hétvége okán is, meg hogy véget ér a forróság. Aki így tesz, annak 6 és 8 között ma a Night Shift Extrában a házigazda, White Boy pörgeti a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereit mixben. Ezek közül Oli Mercy indul, a Dance With Me Tonight, Maxim Levente vagyok.
3: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Egy jó hír a Faith No More rajongóknak, 2027 a zenekar visszatérésének éve lesz. Több mint egy évtized koncertszünet után hivatalosan is bejelentette a visszatérését a Faith No More. A legendás zenekar ezzel pontot tett az évek óta tartó találgatások és meghűsült újraegyesülési tervek végére. A 90-es és 2000-es évekből most a Crystal Waters hoz el egy szeletet, 100% Pure Love a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Két jó hír, egyrészt megszűnt a forróság, másrészt újra közlekedik a komp Nagymaros és Visegrád között. Sajnos nem a Duna vízállása emelkedett jelentősen, hanem a kotrási munkálatok tették lehetővé a biztonságos átkelést. A komp a megszokott menetrend szerint közlekedik, de a 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállítja. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És Lady Gaga paparazziával. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, itt az ibolyákat, a szülinaposokat ünnepelhetjük együtt, vagy ha van közlekedési hír, azt is várom szeretettel. Képzeletbeli házi színpadunkon pedig fellép a Red Bull Pilvaker is.
2: Nem tudhatom, hogy másnak ketáig, mit jelent nekem szülő hazám, itt
1: a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék jönnek itt a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Tombor Benedek az előkelő 5. helyen végzett, köszönte Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. A DKS-e közleménye szerint az Azerbajdzsán fővárosában, Bakuban megrendezett U17-es birkózó világbajnokságon Tombor Benedek az előkelő 5. helyen végzett a kötött fogásúak 48 kg-os súlycsoportjában. A dunaújvárosi versenyző néhány héttel az Európa-bajnokságon megszerzett 5. helyezése után a világbajnokságon is pontszerző helyen zárt. Benedek a nyitófordulóban a későbbi ezüstérmes kazah ellenfelétől szenvedett vereséget, ám mivel rivális a döntőbe jutott, a Vigaszágon folytathatta a szereplést, számol be róla a Duna Online. Megelőző intézkedéseket vezetett be a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület a Felsővölben kialakult kedvezőtlen vízminőség miatt. A szervezet tájékoztatása szerint a tartós hőség következtében a Szabad Strand térségében kritikus szintre csökkent a víz oldott oxigéntartalma, ami veszélyeztetheti a halállományt és a vízi élővilágot. Az egyesület közlése szerint a hét elején kémiai kezeléssel csökkentették a vízben elszaporodott algák mennyiségét, a következő napokban pedig, amennyiben továbbra sem érkezik csapadék vagy erősebb szél, mesterséges módon igyekeznek növelni a víz oxigén szintjét. Ennek érdekében a környék jetski tulajdonosainak segítségét kért az egyesület. Az előzetesen egyeztetett résztvevők esténként 18 és 21 óra között hajtanak ki a vízre, mert a víz felkeverésével javítható az oxigén ellátottság, írja Duna Online. Megkezdődött a párizsi nyíltvízi Európa bajnokság, ahol a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület versenyzője Kovács Seres Hunor is vízbe vúrott a férfiak 10 kilométeres versenyszámában. A fiatal magyar úszó a 16. helyen fejezte be a viadalt, amelyen Európa legjobbjai álltak rajthoz. Hunornak még nem ért véget az Európa bajnokság az 5 kilométeres távon, valamint a 3 kilométeres kieséses versenyszámban is rajthoz áll, ahol újabb értékes helyezésekért szállhat harcba, írja oldalán a FEOL. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és összeget a kormány. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter utasította az erdőgazdasággal foglalkozó állami vállalatokat a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére. Egyúttal emlékeztetett, hogy ősztől a tűzifa áfája az eddigi 27-ről 5%-ra csökkent. Holnap sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekszik a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. A front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, napközben 29-34 fokra készülhetünk.
4: A vártnál is kedvezőben alakult az infláció júliusban. Kisebb földrengések voltak a horvát tengerpart térségében, mérséklődik a forróság. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. 1,2%-kal csökkent az infláció júliusban. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint ennyivel haladták meg a fogyasztói árak az egy évvel korábbi szintet. Ez jobb eredmény, mint amire a szakértők számítottak. Az élelmiszerek ára 1,1%-kal, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatásoknál ugyanakkor 4,7%-os áremelkedés volt, és majdnem 3%-kal drágultak a szeszes italok és a dohányár. Holnaptól enyhül a forróság. A hőségriasztás akkor is marad, de másodfokúra mérsékli az országos tiszti főorvos. Ez majd jövő keddig marad érvényben. Továbbra is fontos, hogy tartsuk be az óvintézkedéseket a kánikulában, a tartós meleg ugyanis megviseli a szervezetet. Közben emelkedett a Duna vízszintje, a folyó ausztriai vízgyűjtőjén elerett az eső tegnap, és mára is nagyobb csapadékot jósolnak, ami további vízszint emelkedést hozhat. A paksi atomerőmű utolsó blokja stabilan üzemel. Magyar Péter miniszterelnök közölte, ma már nincs szükség önkéntes fogyasztás csökkentésre. Már majdnem 1500 ellenőrzést végzett a NAV a Balatonnál, és 316 esetben tárt fel szabálytalanságot. A turisztikailag kiemelt térségekben vizsgálódtak a revizorok Somogy, Veszprém és Zala vármegyében. A vendéglátóhelyek és üzletek mellett a SZAP és KVAD bérléseket, valamint a taxi szolgáltatásokat is ellenőrizték, de a turizmus fejlesztési hozzájárulás teljesítését is nézték. A szabálytalanságok többsége a nyugtatás elmulasztásához vagy foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Az ellenőrzések a szezon végéig folytatódnak. Kisebb földrengések rázták meg a horvát tengerpart térségét. Az első 3,5-es erősségű földmozgás hajnalban volt Novi Vinodolskinál, a második 2,7-es erősségű pedig reggel Dubrovnik térségében. A rengéseket lehetett érezni, de károkról vagy sérültekről nem érkezett jelentés. Pár fokot mérséklődik a meleg, de még mindig marad a kánikula. Már is mondom a részleteket az időjárásról. Ma már nem lesz 40 fok, de még marad a meleg nyári idő. A hidegfront nem hoz országos csapadékot, helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, főképp a Dunától keletre. Országszerte sokat süt majd a nap, délutántól lehet több felhő az égen. 30 és 35 fok között alakulnak a csúcsok, hajnalra majd 15 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a napos idő, elvétve záporokkal, a szél megélénkül, 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Viszontlátásra, hőkupola, ne lássunk már többé. Soha. Hihetetlen, de vége van a hihetetlen forróságnak. Hihetetlen meleg volt, megdőlt a mindenkori melegrekord, ahogy hallottuk többször. 41,6 fok még nem volt Magyarországon. És hihetetlen, de hihetetlen címmel az IMF dala is szól nem sokára. Ebben az órában Jay-Z Beyoncéval, Artful Dodger Craig Daviddel, elsőként pedig Lady Gaga jön. Maxim Levente vagyok. Ez a
0: Best FM.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palotta vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tisztas sor. Az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.

Fest FM a legjobb zenék. Péntek van, ami azt jelenti, hogy Night Shift extra 6 és 8 között. Ma a házigazda hozza az ezredforduló legnagyobb slágereit mixben 120 percen keresztül a Best FM lemezjátszóinál. A White Boy, most pedig Artful Dodger érkezik. Best FM. 3, 2, 1.

0: Ezt a fenn, ha a legjobb zenék, hála a jó égnek megszűnt az embertelen forróság, vagy hát megszűnik majd délkeleten is valamikor holnap, mert hogy ott ma még nagyon meleg, 36-37 fok is lehet, máshol 30-34-35 fok közötti maximumok mellett telik a péntek. Kis szél, lokális záporok, zivatarok, ilyen időre készülhetünk majd a holnapi és a holnap utáni napon is. A folytatásban még az óra végéig hozom Madonnát, aki első hivatalos közös dalát készítette Kylie-val, de érkezik Horváth Tamás és Jerry Halliwell is a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítés.

0: megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pillanatok kérdése is 12-t üt az óra, úgyhogy ideje átadnom a stafétát Majoros Ritának. A The Rasmus in the Shadows című dalával startol a pénteki Best délután. Hétvégén is találkozunk, akkor Hori kollégám helyett jövök holnap és holnap után reggel 6-tól. Maxim Levente vagyok. Hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Megelőző intézkedéseket vezetett be Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A DKS közleménye szerint az Azerbajdzsán fővárosában, Bakuban megrendezett U17-es birkózó világbajnokságon Tombor Benedek az előkelő 5. helyen végzett a kötött fogásúak 48 kg-os súlycsoportjában. A dunaújvárosi versenyző néhány héttel az Európa-bajnokságon megszerzett 5. helyezése után a világbajnokságon is pontszerző helyen zárt. Benedek a nyitófordulóban a későbbi ezüstérmes kazah ellenfelétől szenvedett vereséget, ám mivel rivális a döntőbe jutott, a Vigaszágon folytathatta a szereplést, számolt be róla a Dunaújvárosi. A Dunaújvárosi Kórház parkjában csütörtökön reggel az egyik idős fáról egy nagy méretű ág letört, és az épület falának támaszkodott. Szerencsére személyisérülés nem történt, anyagi kár sem. Az eset miatt a Szent Pantaleon kórházban riasztották a dunaújvárosi tűzoltókat, akik gyorsan megérkeztek a helyszínre és szakszerűen felmérték a helyzetet. A vizsgálat során megállapították, hogy a fa állapota miatt fennáll a kidőlés veszélye, ez komoly kockázatot jelentett a parkoló gépjárművekre, valamint az épület mellett található elektromos szekrényre is, ezért a balesetek megelőzése érdekében a fa kivágása sajnos elkerülhetetlenné vált, számol be róla a FEOL. Megkezdődött a párizsi nyíltvízi Európa-bajnokság, ahol a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület versenyzője Kovács Seres Hunor is vízbe ugrott a férfiak 10 kilométeres versenyszámában. A fiatal magyar úszó a 16. helyen fejezte be a viadalt, amelyen Európa legjobbjai álltak rajthoz. Hunornak még nem ért véget az Európa-bajnokság, az 5 kilométeres távon, valamint a 3 kilométeres kieséses versenyszámban is rajthoz áll, ahol újabb értékes helyezésekért szállhat harcba, írja oldalán a FEOL. Rendkívüli közgyűlést tartottak csütörtökön Dunaújvárosban, ezen 4 ügyben született döntés. A legfajsúlyosabb, hogy 700 milliós hitelkeretet igényel a város az év hátralévő részére, amivel az önkormányzat biztonságos működését garantálják. Ehhez azonban a Dunaújvárosi Kohász Bank felé lévő adósságát is rendeznie kell a városnak. Hátterekről ír a FEOL portál. Óvatosságra int a Vizitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek, és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik a Fejérvár megyei fürdőzőktől is, hogy ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. A meteorológusok szerint felfrissülést hozó hideg front érkezik, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporzivatar is kialakulhat, de jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható. Országos esőre nem kell készüljünk, az északi szél többfelé megerősödik, a csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között alakul.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Csökkent az élelmiszerek ára is. Véleményezhetjük a Budapest-Belgrád vasútvonal menetrendjét. Kisebb földrengések voltak a horvát tengerparton. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. 1,2%-kal csökkent az infláció júliusban. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint ennyivel haladták meg a fogyasztói árak az egy évvel korábbi szintet. Ez jobb eredmény, mint amire a szakértők számítottak. Az élelmiszerek ára 1,1%-kal, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatásoknál ugyanakkor 4,7%-os áremelkedés volt, és majdnem 3%-kal drágultak a szeszes italok és a dohányáruk. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán rámutatott, az erősödő forint is hozzájárult a kedvező inflációs adathoz, az élelmiszerek ára pedig hosszú idő után először csökkent. Társadalmi egyeztetés kezdődött a Budapest-Belgrád vasútvonal menetrendjéről és a hozzá kapcsolódó volánbusz hálózatról. Erről a közlekedési és beruházási miniszter számolt be közösségi oldalán. Vitézi Dávid kitért rá, hogy már zajlik az utolsó tesztüzem Budapest és Kelebia között, ami ahhoz kell, hogy elindulhasson a szakaszon a személyszállítás. A Közlekedéstudományi Intézet honlapján már véleményezhető a menetrend. Komoly károkra számítanak a kukorica termesztők, idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát, ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az asszály, mondta rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
4: Jelenleg a kukoricán aggódunk. Magyarországon egy 589 ezer hektáron lett kukorica vetve 2026-ban. Ez az 5-6 évvel ezelőtt területnek a fele, tehát a kukorica lefeleződött, és ugye a napokban lévő 40 fokos hőmérsékletek pedig azt jelenti, hogy minden nap 2-300 ezer tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly asszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
3: Kisebb földrengések rázták meg a horvát tengerpart térségét. Az első 3,5-es erősségű földmozgás hajnalban volt Novi Vinodolskinál, a második 2,7-es erősségű pedig reggel Dubrovnik térségében. A rengéseket lehetett érezni, de károkról vagy sérültekről nem érkezett jelentés. Kissé mérséklődik a meleg, több órás napsütésre számíthatunk, délutántól lehet több felhő. Országos csapadékot nem hoz a hideg front, elszórtan valószínű zápor, zivatar, főképp a Dunától keletre. A szél megélénkül, zivatarok környékén meg is erősödik, 30 és 35 fok között alakulnak a csúcsok, hajnalra 15 és 22 fok közé hűl a levegő. Szombaton is napos idő lesz, elvétve záporokkal, a szél megélénkülhet, 29-34 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szépséges pénteket, csodás hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Réte vagyok. Megjöttem a péntek délutánra is, és hangolok mindenkit a hétvégére. A legeslegjobb zenékkel, a kedvenc időszakunkból, a 90-es, 2000-es évek, onnan pedig nem lehet mellélőni. Úgyhogy kezdek is Rasmusszal, jön az In The Shadows, töltsük együtt a mai délutánt is. Legyen szép a napjuk!
0: Best FM!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

0: legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék. Csodálatos napot kívánok mindenkinek. Itt a péntek délután, úgyhogy lehet hangolódni a hétvégére. Ha van valami jó kis program tervük, akkor osszák meg velem, vagy akár én gyorsan a többiekkel. 0620 55 55 155, ide jöhetnek a programajánlatok. Vagy ha valakinek van valami jó kis grill receptje, nagyon-nagyon szívesen várom. Most nekem pont arra lenne szükségem. Úgyhogy köszönöm előre is, cserébe isteni zenéket tudok hozni egész délután, sőt, napkérdését is hozok, közlekedési információkat is, úgyhogy töltsük együtt a következő néhány órát olyan zenékkel, mint DJ Sammy és a Heaven, vagy éppen Vesz és az Alane. Az Aqua Barbie girlje pedig már viszi is tovább a délutánt és a jó hangulatot itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is már most sokan vannak az utakon, úgyhogy legyünk óvatosak, figyeljünk egymásra. Sokan elindulnak majd a Balaton felé is az M7-esen, úgyhogy erre azért számítani kell. Szalagkorlátnak hajtott egy autó az M4-esen, méghozzá Cegléd elkerülő szakaszán a főváros irányába, a 71-es kilométernél a belső sávot le is zárták. Az M1-es autópályán Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben Budapest felé a 81-es és az 56-os kilométerek között szakaszos, néhol arra szoló torlódás nehezíti az autósok dolgát ma is. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek, balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez a jó kis Honeybees dal a Védtelen zárta le az első órát ebből a délutánból, de megyünk is át a másodikba, mert hogy nyakunkon a hétvége. Szóval mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz a Heavy D and the Boys és a Now That We Found Love. És de nem majd a halott pénz is. Itt lesz a mai.
2: Megöregszünk majd, némán néz majd szét a szemberé.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Tombor Benedek az előkelő 5. helyen végzett. Köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. A GKS-e közleménye szerint az Azerbajdzsán fővárosában, Bakuban megrendezett U17-es birkózó világbajnokságon Tombor Benedek az előkelő 5. helyen végzett a kötött fogásúak 48 kg-os súlycsoportjában. A dunaújvárosi versenyző néhány héttel az Európa bajnokságon megszerzett 5. helyezése után a világbajnokságon is pontszerző helyen zárt. Benedek a nyitófordulóban a későbbi ezüstérmes kazah ellenfelétől szenvedett vereséget, ám mivel rivális a döntőbe jutott, a Vigaszágon folytathatta a szereplést, számol be róla a Duna Online. Megelőző intézkedéseket vezetett be a Dunaújvárosi Sportolgász Egyesület a Felsővölben kialakult kedvezőtlen vízminőség miatt. A szervezet tájékoztatása szerint a tartós hőség következtében a Szabad Strand térségében kritikus szintre csökkent a víz oldott oxigén tartalma, ami veszélyeztetheti a halállományt és a vízi élővilágot. Az egyesület közlése szerint a hét elején kémiai kezeléssel csökkentették a vízben elszaporodott algák mennyiségét, a következő napokban pedig, amennyiben továbbra sem érkezik csapadék vagy erősebb szél, mesterséges módon igyekeznek növelni a víz oxigén szintjét. Ennek érdekében a környék jetski tulajdonosainak segítségét kért az egyesület. Az előzetesen egyeztetett résztvevők esténként 18 és 21 óra között hajtanak ki a vízre, mert a víz felkeverésével javítható az oxigén ellátottság, írja a Duna Online. Megkezdődött a párizsi nyílt vízi Európa bajnokság, ahol a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület versenyzője Kovács Seres Hunor is vízbe ugrott a férfiak 10 kilométeres versenyszámában. A fiatal magyar úszó a 16. helyen fejezte be a viadalt, amelyen Európa legjobbjai álltak rajthoz. Hunornak még nem ért véget az Európa bajnokság, az 5 kilométeres távon, valamint a 3 kilométeres kieséses versenyszámban is rajthoz áll, ahol újabb értékes helyezésekért szállhat harcba, írja oldalán a FEOL. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy vasárnapi gasztrójárat indul a Balaton körül. A Balatonfüredről és Tihanyból induló körjárat a térség piacai, éttermei, borászatai és kiránduló helyei között közlekedik. Az utasok bármikor megszakíthatják és későbbi busszal folytathatják útjukat. A 44 férőhelyes járat augusztusban és szeptemberben a kijelölt vasárnapokon közlekedik. A meteorológusok szerint felfrissülést hozó hidegfront érkezik, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporzivatar is kialakulhat, de jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható. Országos esőre nem kell készüljünk, az északi szél többfelé megerősödik, a csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között alakul.
0: Hírek a Best FM-en.
4: A vártnál is kedvezőben alakult az infláció júliusban. Kisebb földrengések voltak a horvát tengerpart térségében, mérséklődik a forróság. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A vártnál alacsonyabb volt az infláció júliusban, éves viszonylatban 1,2%. A KSH friss adatai szerint az élelmiszerek ára 1,1%-kal, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatásoknál 4,7%-os áremelkedés volt, és majdnem 3%-kal drágultak a szeszes italok és dohányáruk. A miniszterelnök úgy reagált, 10 éve nem volt ilyen kedvező az inflációs adat, az élelmiszerek ára pedig hosszú idő után először csökkent. Holnaptól kissé enyhül a forróság, a hőségriasztás ugyanakkor marad, de másodfokúra mérsékli az országos tiszti főorvos. Továbbra is fontos, hogy tartsuk be az óvintézkedéseket a kánikulában, a tartós meleg ugyanis megviseli a szervezetet. Közben emelkedett a Duna vízszintje, a folyó ausztriai vízgyűjtőjén tegnap elerett az eső, és mára is nagyobb csapadékot jósolnak, ami további vízszint emelkedést hozhat. Társadalmi egyeztetés kezdődött a Budapest-Belgrád vasútvonal menetrendjéről és a hozzá kapcsolódó volánbusz hálózatról. Erről a közlekedési és beruházási miniszter számolt be közösségi oldalán. Vitézi Dávid kitért rá, hogy már zajlik az utolsó tesztüzem Budapest és Kelebia között, ami ahhoz kell, hogy elindulhasson a szakaszon a személyszállítás. A Közlekedés Tudományi Intézet honlapján már véleményezhető a menetrend. Már majdnem 1500 ellenőrzést végzett a NAV a Balatonnál, és 316 esetben tárt fel szabálytalanságot. A turisztikailag kiemelt térségekben vizsgálódtak a revizorok Somogy, Veszprém és Zalavár megyében. A vendéglátóhelyek és üzletek mellett a SZAP és kvad bérléseket, valamint a taxi szolgáltatásokat is ellenőrizték, de a turizmus fejlesztési hozzájárulás teljesítését is nézték. A szabálytalanságok többsége a nyugtadás elmulasztásához vagy foglalkoztatási hiányosságokhoz kapcsolódott. Az ellenőrzések a szezon végéig folytatódnak. Ezüstérmet nyert Fábián Bettina a párizsi úszó Európa-bajnokságon. A nyílt vízi úszók 3 kilométeres kieséses versenyszámában lett második. A számban német aranyérem és olasz bronzérem született. Kissé mérséklődik a meleg, több órás napsütésre számíthatunk, délutántól lehet több felhő. Országos csapadékot nem hoz a hidegfront, elszórtan valószínű zápor, zivatar, főképp a Dunától keletre. A szél megélénkül, zivatarok környékén meg is erősödik, 30 és 35 fok között alakulnak a csúcsok, hajnalra 15 és 22 fok közé hűl a levegő. Szombaton is napos idő lesz, elvétve záporokkal, a szél megélénkülhet, 29-34 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Felejthetetlen slágerek, egy óra után is itt a Best FM-en, én Majoros Réta vagyok. Na nézzük, hogy mik azok a felejthetetlen slágerek, amiket most hozok. Heavy D and the Boys, Now That We Found Love. Nem hiszem, hogy be kell mutatni. De itt lesz majd Eagle Eye Cherry is, és a Save Tonight. Jön majd az Outcast, itt lesz Dance-el, most pedig a Deja Vu-vel indul az óra. Már itt is az I Can't Stop. Best FM.

Best FM a legjobb zenék, meghoztam a nap kérdését. Azon gondolkodtam, hogy én az a típus vagyok, aki szeretem magam meglepni apróságokkal, néha nagyobb dolgokkal is, de hogy amikor van egy kevésbé jó napom, akkor szeretem, hogyha mondjuk veszek magamnak egy sütit, és egyszerűen csak feldobódik a kedvem, vagy pont, hogyha valami jó dolog történik, mert mondjuk sikerem lett valamiben, akkor megjutalmazom magam. Na de a kérdés az, ki mikor lepte meg magát utoljára, és mivel? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek, de Facebookon, Instagramon is ott vagyunk. Illetve az is kérdés, hogy egyáltalán szoktak ilyet csinálni, vagy egyszerűen megdicsérik magukat gondolatban, és aztán lépnek tovább? Van ilyen? Én tényleg javasolni tudom, hogy néha lepjék meg magukat is néhány kedvességgel, figyelmességgel. Na, jöhetnek az üzenetek, és persze a vélemények is, na meg az Outkast dala. The Way You Move, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, szép délutánt kívánok a folytatásban is mindenkinek, és az utakra is. Figyelem az M1-esen Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben, Budapest felé a 78-as és az 56-os kilométerek között szakaszos torlódás, időszakos lesulás nehezíti az autósok dolgát. Aki teheti, válasz az 1-es főutat, vagy más alternatív útvonalat a főváros felé, ha valaki erről tud, megköszönöm, hogyha megírja. A Hegyeshalom felé vezető oldalon közel az M0-as autóút csomópontjához két autó koccant. A 18-as kilométernél a belső sávon állnak az autók, emiatt már több mint 2 kilométeres a kialakult dugó, amely már kihat az M0-as autóút forgalmára is. Távolabb, szintén a határ felé, Herceghalom térségében egy műszaki hibás autó veszteg el a 28-as kilométernél a külső sávban, úgyhogy ezzel is számolni kell. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van útinfója, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Nagyon jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: El is röppent már 2 óra a délutánból, úgyhogy tényleg egyre közelítünk a hétvégéhez, úgyhogy 2-kor meghallgatjuk a legfrissebb híreket, és sűvítünk tovább. Például Gáspár Laci dalával, azt hiszem pont ide illik, jön a füllet forró nyár. És jön majd Sherry Cole is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Tombor Benedek az előkelő 5. helyen végzett, köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. A GKS közleménye szerint az Azerbajdzsán fővárosában, Bakuban megrendezett U17-es birkózó világbajnokságon Tombor Benedek az előkelő 5. helyen végzett a kötött fogásúak 48 kg-os súlycsoportjában. A dunaújvárosi versenyző néhány héttel az Európa bajnokságon megszerzett 5. helyezése után a világbajnokságon is pontszerző helyen zárt. Benedek a nyitófordulóban a későbbi ezüstérmes kazah ellenfelétől szenvedett vereséget, ám mivel rivális a döntőbe jutott, a Vigaszágon folytathatta a szereplést, számol be róla a Duna Online. Megkezdődött a párizsi nyíltvízi Európa bajnokság, ahol a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület versenyzője Kovács Seres Hunor is vízbe ugrott a férfiak 10 kilométeres versenyszámában. A fiatal magyar úszó a 16. helyen fejezte be a viadalt, amelyen Európa legjobbjai álltak rajthoz. Hunornak még nem ért véget az Európa-bajnokság az 5 kilométeres távon, valamint a 3 kilométeres kieséses versenyszámban is rajthoz áll, ahol újabb értékes helyezésekért szállhat harcba, írja oldalán a FEOL. Papírszínházi mesékkel és kézműves foglalkozásokkal várja a gyerekeket augusztus 10-e és 12-e között a Perkátai Könyvtár. A 3 napos, ingyenesen látogatható programnak a Győri Kastély Könyvtára ad otthont, ahol minden nap délelőtt 10 és 12 óra között mesék, közös alkotás és játék szerepel a programban. A szervezők tájékoztatása szerint a résztvevők többek között az Áshita Város, a Mire jó egy lyukas zacskó, a 3 toll és a Vörös tyúkocska című történetekkel ismerkedhetnek meg, tudósít a Duna Online. Óvatosságra int a Vizitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik a Fejérvár megyei fürdőzőktől is, hogy ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül. Az ózonszennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja. Emiatt itt Fejérvár megyében is erősödhetnek az aszmás, valamint a pollen allergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni, és a szabadban tartózkodni. A lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban. A meteorológusok szerint felfrissülést hozó hidegfront érkezik, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporzivatar is kialakulhat, de jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható. Országos esőre nem kell készüljünk, az északi szél többfelé megerősödik, a csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között alakul.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Stabilizálódott az ország energiaellátása, átfogó felmérés a gyermekvédelemben, holnap lesz az országos vízipisztoly csata. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megőriztük az ország energia és vízbiztonságát, mondta a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Holnaptól pedig 3. fokúról másodfokúra mérséklik a hőségriasztást is. A kormányfő megköszönte a lakosság, az önkormányzatok és a vállalatok takarékosságát, de azt kérte, hogy a tudatosabb energia és vízhasználatból minél többet őrizzünk meg. Hozzátette, Pakson továbbra is nehéz a helyzet, a Dunavíz szintje csak átmenetileg emelkedik. Az atomerőmű egyetlen működő turbinája stabilan termel. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer állapotát, a Szociális és Családügyi Minisztérium intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel tárja fel a hiányosságokat. Vizsgálják az intézmények körülményeit és egyeztetnek a gyermekvédelem helyi szereplőivel is. Augusztus végétől pedig az érintett gyermekeket és fiatalokat is bevonják. A tárca célja, hogy feltárja és kijavítsa a rendszer hibáit. Két részletben érkezik az iskola kezdési támogatás, és külön igényelni sem kell, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő. Az első 50 ezer forintot a Magyar Államkincstár még a tanévkezdés előtt folyósítja, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában kapják meg a családok. Az összesen 100 ezer forintos támogatásra mintegy 400 ezer gyermek jogosult. Holnap rendezik meg az országos vízipisztoly csatát, amelyhez idén is számos strand és fürdő csatlakozott. A szervezők az egyidejű vízipisztolyozás Guinness rekordját is szeretnék megdönteni. Ehhez az 5900 fős csúcsot kell felülmúlniuk, mondta a rádiónknak Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
4: Idén 42 helyszínen lehet vízipisztolycsatát vívni. Rekordkísérlet is lesz, hogy egy helyszínen hány fő vízipisztolyozik, egyszerre vízipisztolycsatát vív, illetve hogy összesen az országban hányan vívnak, és van esély a jó időjárás mellette arra, hogy megdől a korábbi rekord. Dokumentálják a kollégák, számolják, videózzák, fotózzák, és ez alapján a Magyar Rekord Egyesület fogja kitelesíteni adott esetben, hogyha valóban sikerül rekordot elérni.
3: Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap a kezdetben felhősebb tájakon is szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, utána pedig sok napsütésre készülhetünk, kevés fátyol és gomoly felhővel. Délelőttig még elvétve kialakulhat zápor, később viszont szárazabbra fordulhat az idő. Délután 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet. Vasárnap szinte zavartalan napsütésig érkezik, csapadék nélkül. Hétfőn aztán újra rákapcsolhat a meleg, 33-38 fokos csúcsokkal, északnyugaton viszont már megjelenhet egy-egy zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 óra is elmúlt, 5 perccel lassan megy tovább a délután, a jó hangulat, és mindjárt itt a hétvége. Én Majoros Rita vagyok, úgyhogy felpörgetem önöket, például Sheryl Cole dalával jön a Fight for This Love, de itt lesz Britney Spears is a Crazy-vel, és Paul Johnson is a Get Get Down-nal. A Nickelback indítja az órát, jön a Photograph, én pedig jó hétvégét kívánok mindenkinek!
0: Best FM!

Veszte fel a legjobb zenék. A mai kérdésem az, hogy ki mikor és mivel lepte meg magát utoljára, akár egy kicsit szomorúbb napon, hogy jobb kedve legyen, vagy mondjuk valami sikerélmény után. Azt írja Anita, egy piros rúzzsal leptem meg magam, miután sikerült lezárnom egy nagyon nehéz projektet a munkahelyemen. Minden alkalommal mosolygok, amikor használom. Én teljesen megértem, én ugyanezt szoktam csinálni. Én nem pirosat, hanem rózsaszint vettem magamnak a múlt héten. Zoli is írt, vettem magamnak egy jó minőségű grillezőt. Régóta vágytam rá, és végre úgy voltam vele, hogy megérdemlem. Nagyon jól tetted. Kata is írt, egy napos wellnessre fizettem be csak saját magamat. Telefon kikapcsolva, teljes nyugalom. Nagyon-nagyon kellett, nagyon sokat dolgoztam ezen a nyáron, és még nincs vége. Hát akkor Kata, élvezd! 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még az üzenetek. Ki mivel lepte meg magát legutoljára, és egyébként mikor volt, és azt is nyugodtan megírhatja, hogy miért, akár tényleg egy rossz nap után, vagy egy hosszú munkahét után jöhetnek az üzenetek. Paul Johnson pedig a folytatásban, és azt hiszem, ez pont azok közé, a 90-es évekbeli slágerek közé tartozik, aminek nagyon-nagyon minimál a szövege, tényleg Get Down, nagyjából ennyit kell megjegyezni, viszont annál nagyobbat üt. Egy chicagói house klasszikus itt a Best FM-en, Get Down.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Want a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok ebben a melegben is az autósoknak. Vigyázzunk egymásra az utakon, ha pedig úgy érzik, akár egy hosszabb, rövidebb úton, hogy picit bágyattabbak a nagy melegtől, akkor tartsanak több szünetet, frissítsenek, legyenek óvatosak. Tényleg vigyázzunk egymásra az utakon. Én pedig meg is hoztam a legfrissebb útinfókat. Budapesten az Üllői úton baleset történt az Ecseri úti kereszteződésnél, úgyhogy ott kell egy kicsit nagyobb dugóra számítani, de többen is írtak a hallgatóink közül, hogy baleset történt a Róbert Károly körúton is, méghozzá a Lehel utcánál. Nagyon szépen köszönöm ezt az infót is. Korábban baleset történt az M5-ösön a határ felé a kecskeméti pihenőhely után, a 98-as kilométernél a kialakult torlódás már feloszlóban van. Aztán az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és az M0-ás autót között továbbra is kiépített terelésben kell autózni. A 78-as és az 56-os kilométerek között torlódás van, lassulás. Aki teheti, választ az 1-es főutat vagy más alternatív útvonalat a főváros felé, ha valakinek pedig van ilyenje, ilyen kerülőútja, alternatív útvonala, kérem írja meg, vagy hívjon fel a 0620-5555-155-ös számon. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slá.

Most FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Megelőző intézkedéseket vezetett be Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megelőző intézkedéseket vezetett be a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület a Felsőbölben kialakult kedvezőtlen vízminőség miatt. A szervezet tájékoztatása szerint a tartós hőség következtében a Szabad Strand térségében kritikus szintre csökkent a víz oldott oxigén tartalma, ami veszélyeztetheti a halállományt és a vízi élővilágot. Az egyesület közlése szerint a hét elején kémiai kezeléssel csökkentették a vízben elszaporodott algák mennyiségét, a következő napokban pedig, amennyiben továbbra sem érkezik csapadék vagy erősebb szél, mesterséges módon igyekeznek növelni a víz oxigén szintjét. Ennek érdekében a környék jetski tulajdonosainak segítségét kért az egyesület. Az előzetesen egyeztetett résztvevők esténként 18 és 21 óra között hajtanak ki a vízre, mert a víz felkeverésével javítható az oxigén ellátottság, írja a Duna Online. A Dunaújvárosi Kórház parkjában csütörtökön reggel az egyik idős fáról egy nagyméretű ág letört, és az épület falának támaszkodott. Szerencsére személyisérülés nem történt, anyagi kár sem. Az eset miatt a Szent Pantaleon kórházban riasztották a dunaújvárosi tűzoltókat, akik gyorsan megérkeztek a helyszínre, és szakszerűen felmérték a helyzetet. A vizsgálat során megállapították, hogy a fa állapota miatt fennáll a kidőlés veszélye. Ez komoly kockázatot jelentett a parkoló gépjárművekre, valamint az épület mellett található elektromos szekrényre is, ezért a balesetek megelőzése érdekében a fa kivágása sajnos elkerülhetetlenné vált, számol be róla a FEOL. Megkezdődött a párizsi nyílt vízi Európa bajnokság, ahol a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület versenyzője Kovács Seres Hunor is vízbe ugrott a férfiak 10 kilométeres versenyszámában. A fiatal magyar úszó a 16. helyen fejezte be a viadalt, amelyen Európa legjobbjai álltak rajthoz. Hunornak még nem ért véget az Európa bajnokság az 5 kilométeres távon, valamint a 3 kilométeres kieséses versenyszámban is rajthoz áll, ahol újabb értékes helyezésekért szállhat harcba, írja oldalán a FEOL. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy rászoruló családoknak gyűjt tanszereket a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket című kampányban elsősorban iskolatáskákat, füzeteket és írószereket fogadnak az országos gyűjtőpontokon. Emellett augusztus 10-ig pénzadománnyal is lehet támogatni a kezdeményezést online, valamint a 1358-as telefonszámon. Holnap sok napsütése van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekszik a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-észak-nyugati szél. A front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, napközben 29-34 fokra készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És itt is van a péntek délután kellős közepe. Ez a 93.1 Best FM. Dunaújvárosi hallgatók, szeretettel köszöntök mindenkit. Ma is együtt töltünk 3 egész órát azokkal, akik velünk tartanak végig. 6 óráig jelentkezem, a neve Molek Csongor, és indítja az első óránkat Mika, a dal pedig a Big Girl.
0: 93.1 Best FM.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Kellemes délutánt kívánok minden hallgatónak ide Dunaújvárosba és a környékünkre. A nevem Molek Csongor, és már augusztus 7-ét írunk. Ibolya, Urrik, Albert, nagyon boldog névnapot. A szülinapos hallgatóknak pedig nagyon boldog születésnapot kívánok az egész csapat nevében. 112 esztendeje Németország megtámadta Franciaországot. És 66 évvel ezelőtt ezen a napon a kubai katolikus egyház elítélte a kommunista felkelést Kubában. Híres emberek, akik a mai napon születtek, 78 éve látott napvilágot Péli Tamás Károly, roma festőművész, író, politikus, országgyűlési képviselő. És 68 éve született Bruce Dickinson, angol énekes dalszerző, az Iron Maiden frontembere. Aki ünnepel ma, legyen szó bármiről, Isten éltesse nagyon sokáig Dunaújvárosban és a Monszás körzetben. Sophie Alice Baxter felvételét bekészítettem, indítom is a Murder on the Dance Floor című slágerét.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en mindenkinek jó utat, aki vezet éppen, közlekedik Dunai Verseny autósok így péntek délután kellős közepén, remélhetőleg már a munkahelyről hazafelé. A 61-esen végeznek munkálatokat a szakemberek Dunaföldvár, Dombóvár, Nagykanizs a másodrendű főúton, a 18-as és a 25-ös kilométer között. Aztán közműépítési munkák miatt lassabb a haladás ma is az 51-343-ason. Ez Dunavecse hajóállomáshoz vezető út, a 0-1-es kilométernél aktuális lehet az útszűkület. És közműépítési munkák miatt mindkét irányban lassabb a közlekedés az 52-13-ason. Szabadszállás Szalk-Szentmárton összekötő út 3-as kilométerénél. Hasonló infókat várok azoktól, akik jelenleg úton vannak, 30-as, 74-74, 777 a telefonszámunk. Előre is kösz szépen. Most Craig David és Sting közös számát játszom, a dal címe Rise and Fall. Sometimes.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en mindenkinek nagyon szép délutánt péntekre, és lehet tervezni most már bátran a hétvégi programokat, dunaújvárosi hallgatók. Én pedig a tervezgetéshez passzoló felvételekkel jelentkezem még 2 órán keresztül. A neve Molek Csongor, reggizünk mindjárt, Bob Marley-tól szól a Jamin, igaz remixben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
4: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1. Bejárat a Rákóczi utca felől.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Enyhül a hőség, szombattól másodfokúra csökkentette a hőségriasztást az országos tiszti főorvos. Az intézkedés kedd éjfélig marad érvényben. A tartósan magas hőmérséklet továbbra is fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet. Továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben az országban. Újra jár a komp Nagymaros és Visegrád között. Ezentúl a megszokott menetrend szerint közlekedik, de 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállít. A Dunán, a Dony és Lórév között az alacsony vízállás ellenére is jár a komp. Napnyugtáig igény szerint viszi át a járműveket. Zárva tart az országos Széchenyi könyvtár pénteken és szombaton a hőség miatt. Az intézmény szolgáltatásai ezeken a napokon nem lesznek elérhetőek. Legközelebb kedden a nyári nyitvatartás szerint várják az olvasókat. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna-Magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt. A teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmélységről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. Hétfőig várják a jelentkezéseket az Egyszülős Csillagpontfejlesztő Központ 3. szemeszterére. A program ingyenes szakmai, terápiás és közösségi támogatást nyújt a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőknek. Az érintett családok a szervezet hivatalos oldalán nyújthatják bejelentkezésüket. Telefonos szélhámosok csaltak ki 2,5 millió forintot egy dunaföldvári nőtől. A banda tagjai azt hitették el az áldozattal, hogy fia súlyos közlekedési balesetet okozott. Az ismeretlenek rendőrnek, ügyvédnek és a nő saját fiának kiadva magukat többször is telefonáltak, majd rávették, hogy pénzt és ékszereket is adjon át nekik. A rendőrség ismét felhívja a figyelmet arra, hogy ismeretleneknek senki ne adjon ki személyes vagy banki adatokat, és ne adjon át készpénzt vagy értéktárgyakat. Híreink végén az időjárásról. A több helyen kialakuló záporok, zivatarok elhozzák a várt enyhülést, de pulóverre nem lesz szükség. Az északias szél több helyen megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Délután többnyire 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép délután péntekre, Dunói Városi hallgatók, remélem maradtak velünk itt a 93-1 Best FM-en, és vannak új hallgatók is, akik nemrég csatlakoztak hozzánk, őket is nagy szeretettel köszöntöm. A mikrofon mögött Molek Csongor, még a következő 2 órát együtt töltjük jó hangulatban, és Bob Marley-val kezdünk, remixben szól a Jamil.
0: 93-1 Best FM.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyott.
1: Ez a 93.1 Best FM, a legjobb zenék, dunaújvárosi hallgatók, hello mindenkinek, hozom még a kedvenceket, ebben is a következő órában szintén. A mikrofon mögött Molek Csongor, nézzük hétvégén, hogy alakul már az időjárásunk. Elméletileg visszavesz a hőség, holnap reggel érkezik egy front, és frissebb lesz már a hajnal, olyan 15-20 fok körül mérünk, idézőjelben csak, és napközben is olyan 28-34 fokra készülhetünk, hát sok napsütésre van kilátás továbbra is, de egy-egy zápor kialakulhat majd délelőtt és délután egyaránt. Az északi-északkeleti szelet kísérhetik majd erősebb, élénkebb lökések. A helyzet a pollenterheléssel kapcsolatban sokat nem változott, a csalánfélék pollen koncentrációja maradt a magas tartományban, a gombáké pedig közepes. Továbbra is ajánlott odafigyelni a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelre, és az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős továbbra is. Korábbi parti felvételt készítettem be, Kesha és Florida közös száma szól, a Right Run.

0: That's the way love.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93 egy Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, Párizsban rendezik meg a Vizes Európa bajnokságot, és augusztus 16-áig tart. A kontinens viadalon egy dunaújvárosi versenyzőért is lehet szorítani, mivel a nyílt vízi úszók mezőnyében ott van a DKS-e kiválósága, Kovács Seres Hunor is. A 20 éves úszó 4 számban is megméreti magát a viadalon, és az elsőre már sor került, mivel a férfiak 10 kilométeres számát délelőtt 10 órától rendezték a napokban, és a magyar különítmény bizakodva várta a szám rajtját. A rajtot közepesen kapta el Hunor, bő 500 métert követően a 20. helyen állt, viszont gyorsan feljött a 9. helyre, ami a táv harmadáig biztosan tartott úgy, hogy hátrányba csak 9 másodperc volt az éllovas francia mögött. A folytatás igen hullámzó volt, a DKS úszója számára főleg, mivel 3,8 kilométernél a 21. helyre csúszott vissza, bő 1 kilométerrel később a 7., még újabb 600 méter múlva a 17. helyen állt a rendkívül kiegyenlített mezőnyben. Az élen ekkor egy német versenyző állt, megelőzve Betlehem Dávidot, még a szám legutóbbi olimpiai bajnoka, Rasovszky Kristóf a 4. helyet foglalta el. A véghajrához közeledve Hunor feljött egészen a 10. helyig, és még 600 méterrel a cél előtt is tartotta pozícióját. Utána viszont sajnos elfogyott az erő, Hunor visszacsúszott a 16. helyre. Rasovszky Kristóf a 23. helyen fejezte be a küzdelmet, de így is jutott azért érem a magyaroknak, mert Betlehem Dávid a 2. helyen végzett a német mögött, úgyhogy mindenkinek szívből gratulálunk, a részletes beszámoló fent van a dunaújváros.com hírportálon. Solama felvételét játszom, ez a You Might Need Somebody.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en az útjó közös óránk bekészítve már zeneileg mindenféleképpen és infók tekintetében is. Este 6-ig jelentkezem. A mikrofon mögött Molek Csongor dunói verső hallgatók indítja az órát mindjárt Beyoncé és Sean Paul közös száma, ez a Baby Boy.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
5: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
2: Reklámot hallottak.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
6: Érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Média hírei következnek. Augusztus 7-e péntektől nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Csütörtök estére tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje. A hétvégéhez képest már 11 cm nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. A drasztikus vízszint csökkenés súlyos kihívás elé állítja a magyar haltermelőket. Hívta fel a figyelmet a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet. A szakemberek szerint a felmelegedő vízben nő az oxigénhiány kockázata, ami veszélyezteti a halállományt. A kármentés érdekében a haltermelők folyamatos oxigénméréssel, a táplálóvíz beosztásával és levegőztetéssel igyekeznek stabilizálni a vizet. Szudánban a háború és a klímaváltozás miatt veszélybe kerültek az afrikai ország ősi piramisai. Az UNESCO világörökségi listáján szereplő több mint 200 piramis a Krisztus előtt 8. és 4. század között épült. 3 éve zajlik a világ legsúlyosabb humanitárius válságát okozó polgárháború, emiatt széthullott az állagmegóvást végző szakembergárda, a klímaváltozás pedig visszafordíthatatlan pusztítást végez az építményekben. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt. A teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmélységről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. Erdei házi bulival, koncertekkel, filmbemutatóval, valamint borkóstolóval, pálinka felismerő versennyel és kézműves programokkal is várják az érdeklődőket a Váralja Akusztik Könnyű Zenei Fesztiválon, Boldogkőváralján. Az előadók koncertjei kifejezetten a helyszín hangulatához igazodnak. Fertőzés miatt bezárták az Arlói tónál lévő strandot. A Borsodi tó vizében elszaporodtak a kékmoszatok és túl magas az algák által termelt klorofil szintje, ezért az idei fürdési szezonban már nem fogadhatnak vendégeket. Borsodabaúj-Zemplén vármegyében a Vadnán, a Muhi és a Mái tónál, valamint Nyéklátházán működik hatóságilag engedélyezett, biztonságos természetes fürdőhely. Híreink végén az időjárásról. A több helyen kialakuló záporok, zivatarok elhozzák a várt enyhülést, de pulóverre nem lesz szükség. Az északies szél több helyen megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Délután többnyire 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
7: Megelőző intézkedéseket vezetett be Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. megelőző intézkedéseket vezetett be a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület a felsőbölben kialakult kedvezőtlen vízminőség miatt. A szervezet tájékoztatása szerint a tartós hőség következtében a Szabad Strand térségében kritikus szintre csökkent a víz oldott oxigén tartalma, ami veszélyeztetheti a halállományt és a vízi élővilágot. Az egyesület közlése szerint a hét elején kémiai kezeléssel csökkentették a vízben elszaporodott algák mennyiségét, a következő napokban pedig, amennyiben továbbra sem érkezik csapadék vagy erősebb szél, mesterséges módon igyekeznek növelni a víz oxigén szintjét. Ennek érdekében a környék jetski tulajdonosainak segítségét kért az egyesület. Az előzetesen egyeztetett résztvevők esténként 18 és 21 óra között hajtanak ki a vízre, mert a víz felkeverésével javítható az oxigén ellátottság, írja a Duna Online. A Dunaújvárosi Kórház parkjában csütörtökön reggel az egyik idős fáról egy nagy méretű ág letört, és az épület falának támaszkodott. Szerencsére személysérülés nem történt, anyagi kár sem. Az eset miatt a Szent Pantaleon kórházba riasztották a dunaújvárosi tűzoltókat, akik gyorsan megérkeztek a helyszínre, és szakszerűen felmérték a helyzetet. A vizsgálat során megállapították, hogy a fa állapota miatt fennáll a kidőlés veszélye. Ez komoly kockázatot jelentett a parkoló gépjárművekre, valamint az épület mellett található elektromos szekrényre is, ezért a balesetek megelőzése érdekében a fa kivágása sajnos elkerülhetetlenné vált, számol be róla a FEOL. Megkezdődött a párizsi nyíltvízi Európa-bajnokság, ahol a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület versenyzője Kovács Seres Hunor is vízbe ugrott a férfiak 10 kilométeres versenyszámában. A fiatal magyar úszó a 16. helyen fejezte be a viadalt, amelyen Európa legjobbjai álltak rajthoz. Hunornak még nem ért véget az Európa-bajnokság, az 5 kilométeres távon, valamint a 3 kilométeres kieséses versenyszámban is rajthoz áll, ahol újabb értékes helyezésekért szállhat harcba, írja oldalán a FEOL. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy rászoruló családoknak gyűjt tanszereket a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket című kampányban elsősorban iskolatáskákat, füzeteket és írószereket fogadnak az országos gyűjtőpontokon. Emellett augusztus 10-ig pénzadománnyal is lehet támogatni a kezdeményezést online, valamint a 1358-as telefonszámon. A meteorológusok szerint felfrissülést hozott idegfront érkezik, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporzivatar is kialakulhat, de jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható. Országos esőre nem kell készüljünk, az északi a szél többfelé megerősödik, a csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Még ezt az órát lepörgetjük jó hangulatban, remélem velünk tartanak jó sokan itt a 93.1 Best FM-en. A mikrofon mögött Molek Csongor, lehet már készülni tényleg a hétvégére és tervezni a programokat, kedves hallgatók. Beyoncé és Sean Paul duettjével beindítjuk ezt az órát, meghallgatjuk a Baby Boy című felvételt.
2: 93.1 Best FM.

0: a mesét.
1: Közlekedési hírek a Best FM-en.
2: A 93.1-en mindenkinek jó utat, türelmesen és szabályosan vezessenek dunaújvárosi közlekedők, a környéken pedig aktuális jó pár szakaszon különféle munkálat. Legyen szó például az 52-esről, csomópont építési munkálatokat végeznek Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főút 47-es kilométerénél, és ugrunk a másik irányba a 62-29-esen Dunaföldvár-Németkér összekötő úton. Az 5-ös és a 14-es kilométer között útszükület van érvényben. Hasonló infókat várok most is. 30-as, 74-74-777-es a telefonszámunk, előre is kösz szépen. A következő világsztár hölgy tavaly fellépett Magyarországon a nyári időszakban. Énekel most Jennifer Lopez és szól a

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate. Come on.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zene.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, dunai városi hallgatók igen részletes tájékoztatót tett közzé a kánikula miatt kialakult, a város vízellátását is meghatározó helyzetről. Az önkormányzat és a város vízellátását a Szalki-szigeten található 5 úgynevezett csápos kút biztosítja. A technológia lényege, hogy a vizet nem közvetlenül a Dunából nyerik ki, hanem nagy átmérőjű aknából, amelyekben vízszintesen oldalirányba fúrt szűrőcsövek, éppen ezek a csápok találhatók. Ezzel a módszerrel a folyók homokos vagy kavicsos partján lehet nagy mennyiségben vizet kinyerni, és országszerte aggasztó a vízhelyzet, a városi ellátás mértéke messze alul marad a korábban megszokottól, az összegzés szerint a jelenlegi vízfelhasználás napi 12.000 köbméter körül alakul, miközben a korábbi évek csúcsfogyasztásai a 17.000 köbmétert is meghaladták. A csökkenés oka a városi nagyfogyasztók fogyasztásának csökkentése, illetve a Dunaferr esetében a fogyasztás teljes leállása. Jelentősen javítanak a helyzeten a hálózaton elvégzett karbantartási munkák, ennek köszönhetően nagy mennyiségben sikerült felszámolni a hálózati veszteséget. Ott van a teljes tájékoztató a dunaiváros.com hírportálon. Most Blake Shelton és Gwen Stefani közös számát meghallgatjuk a Besten. Ez a Nobody But You. Don't have to leave this town to see

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Megelőző intézkedéseket vezetett be Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Megelőző intézkedéseket vezetett be a Dunaújvárosi Sportolgász Egyesület a Felsőbölben kialakult kedvezőtlen vízminőség miatt. A szervezet tájékoztatása szerint a tartós hőség következtében a Szabad Strand térségében kritikus szintre csökkent a víz oldott oxigén tartalma, ami veszélyeztetheti a halállományt és a vízi élővilágot. Az Egyesület közlése szerint a hét elején kémiai kezeléssel csökkentették a vízben elszaporodott algák mennyiségét, a következő napokban pedig, amennyiben továbbra sem érkezik csapadék vagy erősebb szél, mesterséges módon igyekeznek növelni a víz oxigén szintjét. Ennek érdekében a környék jetski tulajdonosainak segítségét kért az Egyesület. Az előzetesen egyeztetett résztvevők esténként 18 és 21 óra között hajtanak ki a vízre, mert a víz felkeverésével javítható az oxigén ellátottság, írja a Duna Online. Megkezdődött a párizsi nyílt vízi Európa bajnokság, ahol a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület versenyzője Kovács Seres Hunor is vízbe ugrott a férfiak 10 kilométeres versenyszámában. A fiatal magyar úszó a 16. helyen fejezte be a viadalt, amelyen Európa legjobbjai álltak rajthoz. Hunornak még nem ért véget az Európa bajnokság, az 5 kilométeres távon, valamint a 3 kilométeres kieséses versenyszámban is rajthoz áll, ahol újabb értékes helyezésekért szállhat harcba, írja oldalán a FEOL. Papírszínházi mesékkel és kézműves foglalkozásokkal várja a gyerekeket augusztus 10-e és 12-e között a Perkátai Könyvtár. A háromnapos, ingyenesen látogatható programnak a Győri Kastély Könyvtára ad otthont, ahol minden nap délelőtt 10 és 12 óra között mesék, közös alkotás és játék szerepel a programban. A szervezők tájékoztatása szerint a résztvevők többek között az Áshita Város, a Mire jó egy lyukas zacskó, a Három toll és a Vörös tyúkocska című történetekkel ismerkedhetnek meg, tudósít a Duna Online. Az ózonszennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja, emiatt itt Fejér vármegyében is erősödhetnek az aszmás, valamint a pollen allergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban. Holnap sok napsütésre van kilátás, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekszik a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz az északi-északnyugati szél. A front mögött már frissebb lesz a hajnal, 14 és 22 fok között alakulnak a minimumok, napközben 29-34 fokra készülhetünk.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Nemzetközi megoldásokat keres Magyarország a vízhiányra. Esőt kapott a Duna vízgyűjtője. A brit kocsma hangulatot feltik Londonban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nemzetközi megoldásokat keres Magyarország a szélsőséges időjárás kezelésére. Orbán Anita külügyminiszter közölte, több országgal is felvették a kapcsolatot, hogy megismerjék a vízgazdálkodásban alkalmazott bevált gyakorlatokat. Kezdeményezi azt is, hogy Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia és Szlovénia, vagyis a C5 következő egyeztetésén kiemelten foglalkozzanak az aszály, a hőség, a vízhiány és az áradások kezelésével. A tárcavezető szerint a mostani válság arra is rámutatott, hogy Magyarország felkészülése az elmúlt 16 évben nem volt megfelelő. Megérkezett a rég várt eső a Duna felső vízgyűjtőjére, tartós fordulatot azonban egyelőre nem hozhat. A bajor, osztrák és szlovák mérőállomásokon már kisebb emelkedést mutatnak a vízszintek, ennek hatása pedig Magyarországon is kezd érződni. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a következő napokban néhány deciméterrel emelkedhet a Duna, ám ez várhatóan csak átmeneti lesz. Ha nem érkezik újabb csapadék, a jövő hét közepétől ismét apadhat a folyó. Tart a fesztivál szezon, az alkohol mellett az egyik legnagyobb veszély a drog. Mondjunk nemet a kábítószerre, és ha valaki rosszul lesz, azonnal hívjunk segítséget. Bulizáskor mindig figyeljünk egymásra, és senkit ne hagyjunk magára, mondta el rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
3: fontos az, hogy őrizetlenül ne hagyjunk dolgokat. Tehát eszem azt kérünk mondjuk egy bármilyen italt is ne hagyjuk magára, esetleg nehogy véletlen mondjuk valamit belekeveredjen az italunkba, ugye ezek a jelenségek is elő szoktak fordulni. Nem ez a jellemző, de azért nem árt az óvatosság. Hogyha valaki mondjuk rosszul van, nem feltétlenül mindig kábítószertől van, ez hiszen nagyon-nagyon meleg van, de hidratált is lehet valaki. Tehát ezért is mondom, hogy mindenképp kérjünk segítséget.
2: Politikai ügyé vált az áva sörözés Londonban. Egy készülő szabályozás visszaszorítaná, hogy a zsúfolt bárokban és a kocsmákban a vendégek a pultnál vagy az utcán áldogálva igyanak. Az önkormányzat szerint ezzel a zajt és a rendbontást csökkentenék, és nem teljes tiltásról lenne szó. A vendéglátósok viszont a hagyományos brit kocsma hangulatot féltik. A tervet már a miniszterelnök és a londoni polgármester is bírálta. Holnap a kezdetben felhősebb tájakon is szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, utána pedig sok napsütésre készülhetünk, kevés fátyol és gomoly felhővel. Délelőttig még elvétve kialakulhat zápor, később viszont szárazabbra fordulhat az idő. Délután 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet. Vasárnap szinte zavartalan napsütésig érkezik, csapadék nélkül. Hétfőn aztán újra rákapcsolhat a meleg, 33-38 fokos csúcsokkal, északnyugaton viszont már megjelenhet egy-egy zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Én veszem a nyakamba a következő 120 percet, szóval mondhatni White Boy All Night Long, mostantól egészen a Night Shift végéig, én White Boy a lemezjátszók mögött is, és aztán persze majd 8-tól évfélig a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereivel is, szóval indul a Night Shift.
0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal.

Ez a Night Shift minden este Whiteboy-jal. A

Nightshift. Facebookon és Instán pedig él és virul az új profilunk, a Best FM Nightshift, de hát azért a Mixcloud maradt még mindig az a platform, ahova a mixeket töltjük fel, és ahonnan a korábbi Nightshiftes mixeket el lehet érni, és újból és újból és újból meghallgatni. Mixcloud.com per DJ Whiteboy az én korábbi mixeim tracklistával együtt, ott elérhet.

0: A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Cserélni senkivel nem fogok most, hiszen maradok én a lemezjátszók mögött, de nyújtózom egy picikét, egy korty ez, egy falat az, és aztán héttől megint állok be a lemezjátszók mögé. Még egy órán keresztül én White Boy itt a Night Shift második 60 percében is, szóval pár pillanat, és innen folytatom, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Tombor Benedek az előkelő 5. helyen végzett, köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. A DKS közleménye szerint az Azerbajdzsán fővárosában, Bakuban megrendezett U17-es birkózó világbajnokságon Tombor Benedek az előkelő 5. helyen végzett a kötött fogásúak 48 kg-os súlycsoportjában. A dunaújvárosi versenyző néhány héttel az Európa bajnokságon megszerzett 5. helyezése után a világbajnokságon is pontszerző helyen zárt. Benedek a nyitófordulóban a későbbi ezüstérmes kazah ellenfelétől szenvedett vereséget, ám mivel rivális a döntőbe jutott, a Vigaszágon folytathatta a szereplést, számol be róla a Duna Online. Megkezdődött a párizsi nyílt vízi Európa bajnokság, ahol a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület versenyzője Kovács Seres Hunor is vízbe ugrott a férfiak 10 kilométeres versenyszámában. A fiatal magyar úszó a 16. helyen fejezte be a viadalt, amelyen Európa legjobbjai álltak rajthoz. Hunornak még nem ért véget az Európa-bajnokság az 5 kilométeres távon, valamint a 3 kilométeres kieséses versenyszámban is rajthoz áll, ahol újabb értékes helyezésekért szállhat harcba, írja oldalán a Feol. Papírszínházi mesékkel és kézműves foglalkozásokkal várja a gyerekeket augusztus 10-e és 12-e között a Perkátai Könyvtár. A háromnapos, ingyenesen látogatható programnak a Győri Kastély Könyvtára ad otthont, ahol minden nap délelőtt 10 és 12 óra között mesék, közös alkotás és játék szerepel a programban. A szervezők tájékoztatása szerint a résztvevők többek között az Áshita Város, a Mire jó egy lyukas zacskó, a Három toll és a Vörös tyúkocska című történetekkel ismerkedhetnek meg, tudósít a Duna Online. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy rászoruló családoknak gyűjt tanszereket a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket című kampányban elsősorban iskolatáskákat, füzeteket és írószereket fogadnak az országos gyűjtőpontokon. Emellett augusztus 10-ig pénzadománnyal is lehet támogatni a kezdeményezést online, valamint a 1358-as telefonszámon. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és összeget a kormány. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter utasította az erdőgazdasággal foglalkozó állami vállalatokat a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére. Egyúttal emlékeztetett, hogy ősztől a tűzifa áfája az eddigi 27-ről 5%-ra csökken. A meteorológusok szerint felfrissülést hozó hidegfront érkezik, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporzivatar is kialakulhat, de jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható. Országos esőre nem kell készüljünk, az északi szél többfelé megerősödik, a csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között alakul.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Több mint 100 milliárdos segítséget kaphatnak a gazdák. Csökkent az infláció júliusban, világháborús géppuskát fogtak ki a Dunából. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 100 milliárd forintos segítséget kaphatnak a gazdák. Köbül Anita kormány szóvivő közölte, már szeptembertől 106 milliárd forintnyi előleget fizethetnek ki. A fagykárt szenvedők pedig hektáronként 100 000 forintos támogatáshoz juthatnak. Átalakítják az agrárkamara működését is, és szigorítják az összeférhetetlenségi szabályokat. A kormány emellett tovább növelni a közpénzek átláthatóságát. Az uniós forrásokat felhasználó közfeladatot ellátó szervezetek adatai egy bárki számára ingyenesen elérhető nyilvántartásba kerülnek. A kormány döntött arról is, hogy ingyenessé teszik a jogosítványszerzést a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloknak, és hatékonyabbá tennék a daganatos betegségek korai felismerését szolgáló szűréseket is. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők. Idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát, ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az aszály, mondta rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
4: A napokban lévő 40 fokos hőmérséklet azt jelenti, hogy minden nap 200-300 000 tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly aszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
3: tovább csökkent az infláció júliusban, éves összevetésben 1,2%-ra mérséklődött, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az adat kedvezőbb a szakértői várakozásoknál. Az élelmiszerek ára 1,1, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatások ugyanakkor átlagosan 4,7%-kal, a szeszes italok és a dohányáruk pedig csaknem 3%-kal drágultak egy év alatt. Második világháborús géppuskát fogott ki a Dunából egy mágnes horgász. A teljesen szétrozsdásodott MG42-esből egy csaknem 120 cm-es 10 kg-os darab került elő, amelyet a rendőrség elszállított. A fegyver a világháború egyik legismertebb géppuskája volt. Az alacsony vízállású Dunából az utóbbi időben több történelmi lelet, köztük egy középkori ágyúgolyó és egy elsüllyedt deregje is előkerült. Holnap egyre inkább kitisztulhat fölöttünk az ég, a reggeli felhősebb részek után több órás napsütésre számíthatunk. Zápor legfeljebb délelőtt fordulhat elő néhol, később inkább a napos nyári idő viheti a főszerepet. A hőmérséklet pedig 29 és 34 fok között tetőzhet. Vasárnap nyugodt, száraz idő jöhet. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, délután már 33-38 fokot is mérhetünk. Kedden is maradhat a sok napsütés, de néhol megnövekedhetnek annyira a felhők, hogy zápor vagy zivatar is kipattanhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

0: Ma kivételesen egyetlen Night Shift lemezlovas sem csatlakozik hozzám, úgyhogy a következő órában is én White Boy. Egyedül a lemezjátszók mögött jön a második óra.
1: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal.

0: Lightboy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Na, az előző óra végén azt mondtam, hogy ma kivételesen egyetlen egy Night Shift lemezlovas sem csatlakozik hozzám, ez így is van. Holnap viszont annál inkább ketten is. Hangyával és Millerrel megyünk majd Budapest kellős közepére. Holnap lesz a következő Best FM Night Shift Party napja. Este 11-től ott leszünk bent a város közepén, a nedves teráriumban, rögtön a bejárattól balra, és pont úgy, mint itt a Besten a Night Shift első 120 percében, ott is egész este a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereiből fogunk pörgetni, amennyi csak belefér egy estébe, a hip-hoptól és az R&B-től kezdve, a funkin, a poppon és a dancen át, egészen a classic house-ig. I'm feeling so fine.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: És akkor már nem mixben, de ugyanilyen lendülettel, és ugyanígy a 90-es és a 2000-es évekből jönnek a legnagyobb slágerek a következő 4 órában is, mert hogy egészen éjfélig Night Shift itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Csökken a tűzifa áfája, jön az energetikai fordulat, átfogó felmérés a gyermekvédelemben, holnap lesz az országos vízipisztoly csata. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szeptember 15-től 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hamarosan a szociális tűzifa keretemeléséről is dönthet a kormány. Kiemeltem, a hőhullám tapasztalatai után energiafordulatra is szükség van. 865 milliárd forintnyi uniós forrás nyitnak meg energetikai fejlesztésekre. Korszerűsítik a villamos energiahálózatot, több energiatárolót építenek, augusztus végéig pedig 700 megawattnyi új szélerőmű létesítésére írnak ki pályázatot. Ősszel lakossági energetikai felújítási program is indulhat. Magyar Péter hozzátette, Pakson jelenleg stabil a helyzet, de már vizsgálják, milyen átmeneti megoldásokkal tartható fenn a termelés, ha ismét tartósan alacsonnyá válik a Duna vízállása. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer állapotát, a Szociális és Családügyi Minisztérium intézménylátogatásokkal, dokumentumelemzéssel és anonim dolgozói felméréssel tárja fel a hiányosságokat. Vizsgálják az intézmények körülményeit és egyeztetnek a gyermekvédelem helyi szereplőivel is, augusztus végétől pedig az érintett gyermekeket és fiatalokat is bevonják. A tárca célja, hogy feltárja és kijavítsa a rendszer hibáit. Holnap rendezik meg az országos vízipisztoly csatát, amelyhez idén is számos strand és fürdő csatlakozott. A szervezők az egyidejű vízipisztolyozás Guinness rekordját is szeretnék megdönteni. Ehhez az 5900 fős csúcsot kell felülmúlniuk, mondta a rádiónknak Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
2: Idén 42 helyszínen lehet vízipisztolycsatát hívni. Rekord kísérlet is lesz, hogy egy helyszínen hány fő vízipisztolyozik, egyszerre vízipisztolycsatát vív, illetve hogy összesen az országban hányan vívnak, és van esély a jó időjárás mellette arra, hogy megdől a korábbi rekord.
1: Egy 2 éves gyerekkel együtt loptak el egy autót Angliában, miközben a szülei a közelben voltak. A rendőrök a bejelentés után mindössze 1/4 órában megtalálták a kocsit. A tolvaj addigra elmenekült, a kulcsot azonban benne hagyta a járműben, és a kisgyereket is sorsára hagyta. A kicsinek nem esett baja, az elkövetőt továbbra is keresik. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap a kezdetben felhősebb tájakon is szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, utána pedig sok napsütésre készülhetünk, kevés fátyol és gomoly felhővel. Délelőttig még elvétve kialakulhat zápor, később viszont szárazabbra fordulhat az idő. Délután 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet. Vasárnap szinte zavartalan napsütésig érkezik, csapadék nélkül. Hétfőn aztán újra rákapcsolhat a meleg, 33-38 fokos csúcsokkal, északnyugaton viszont már megjelenhet egy-egy zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: És akkor maradok én is, maradnak a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágere is. Úgy, ahogy az lenni szokott itt a Besten 0-24-ben hétfőtől vasárnapig, csak már nem mixben, hanem szépen egymás után. A következő órában Robbie Williamson a She's the One-nal, itt lesz a Coldplay az Adventure of a Lifetime-al, és Nelly Furtado a sorlag elején.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Pont úgy, ahogy a Rock DJ videoklipjében sem nyúzza le igazából a saját bőrét Robbie Williams, ugye most érkező dal videoklipjében sem ő korcsolyázik. Igazából bár becsületére váljon, hogy azért vett egy-két korileckét a videoklip miatt. Jön a She's the One!

Best of a legjobb zenék. Az előadók között mostanában egyre nagyobb divat korábbi albumaikat újból megturnéztatni, hogyha az éppen 20., 25. vagy 30. évfordulóját ünnepli. Sajnos a Depeche Mode erre a vonatra nem ugrott fel, pedig akkor jöhetnének a 2001-es Exciter című albumukkal, ami ugye hát idén ünnepli a 25. évfordulóját. Jöjjön arról az egyik legjobb kislemez, a Free Love, itt a Besten a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék. Fennállásuk 40. évfordulójának alkalmából nem csak egy világkörüli turnét tolt tavaly a Színpired, de 40 legnagyobb slágerük újra masterelt változatát is megjelentette a létező összes hanghordozón. És a 40 között ott van természetesen ez is. Jön a Simply Red, és ez Ain't That A Lot Of Love.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nemzetközi megoldásokat keres Magyarország a vízhiányra. Esőt kapott a Duna vízgyűjtője. A brit kocsma hangulatot féltik Londonban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nemzetközi megoldásokat keres Magyarország a szélsőséges időjárás kezelésére. Orbán Anita külügyminiszter közölte, több országgal is felvették a kapcsolatot, hogy megismerjék a vízgazdálkodásban alkalmazott bevált gyakorlatokat. Kezdeményezi azt is, hogy Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia és Szlovénia, vagyis a C5 következő egyeztetésén kiemelten foglalkozzanak az aszály, a hőség, a vízhiány és az áradások kezelésével. A tárcavezető szerint a mostani válság arra is rámutatott, hogy Magyarország felkészülése az elmúlt 16 évben nem volt megfelelő. Megérkezett a régvárt eső a Duna felső vízgyűjtőjére, tartós fordulatot azonban egyelőre nem hozhat. A bajor, osztrák és szlovák mérőállomásokon már kisebb emelkedést mutatnak a vízszintek, ennek hatása pedig Magyarországon is kezd érződni. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a következő napokban néhány deciméterrel emelkedhet a Duna, ám ez várhatóan csak átmeneti lesz. Ha nem érkezik újabb csapadék, a jövő hét közepétől ismét apadhat a folyó. Tart a fesztivál szezon, az alkohol mellett az egyik legnagyobb veszély a drog. Mondjunk nemet a kábítószerre, és ha valaki rosszul lesz, azonnal hívjunk segítséget. Bulizáskor mindig figyeljünk egymásra, és senkit ne hagyjunk magára, mondta a rádiónknak Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ drogmegelőzési osztályának vezetője.
2: Fontos az, hogy őrizetlenül ne hagyjunk dolgozni. Tehát teszem azt, kérünk mondjuk egy bármilyen italt is ne hagyjuk magára, esetleg nehogy véletlen mondjuk valamit belekeveredjen az italunkba, ugye ezek a jelenségek is elő szoktak fordulni. Nem ez a jellemző, de azért nem árt az óvatosság. Hogyha valaki mondjuk rosszul van, nem feltétlenül mindig kábítószertől van ez, hiszen nagyon-nagyon meleg van, dehidratált is lehet valaki. Tehát ezért is mondom, hogy mindenképp kérjünk segítséget.
1: Politikai ügyé vált az áva sörözés Londonban. Egy készülő szabályozás visszaszorítaná, hogy a zsúfolt bárokban és a kocsmákban a vendégek a pultnál vagy az utcán áldogálva igyanak. Az önkormányzat szerint ezzel a zajt és a rendbontást csökkentenék, és nem teljes tiltásról lenne szó. A vendéglátósok viszont a hagyományos brit kocsma hangulatot féltik. A tervet már a miniszterelnök és a londoni polgármester is bírálta. Holnap egyre inkább kitisztulhat fölöttünk az ég, a reggeli felhősebb részek után több órás napsütésre számíthatunk. Zápor legfeljebb délelőtt fordulhat elő néhol, később inkább a napos nyári idő viheti a főszerepet. A hőmérséklet pedig 29 és 34 fok között tetőzhet. Vasárnap nyugodt, száraz idő jöhet. Hétfőn ismét erősödhet a kánikula, délután már 33-38 fokot is mérhetünk. Kedden is maradhat a sok napsütés, de néhol megnövekedhetnek annyira a felhők, hogy zápor vagy zivatar is kipattanhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az elmúlt napok kánikuláiból bőven tudott volna egy kis meleget félretenni a Jamiroquai, de megtették őket már korábban. Valami ilyesmiről szól a Kent Heat, ami érkezik a következő órában, akárcsak a Madhouse-tól, a Like a Prayer, a Destiny's Child-tól, az Independent Women, vagy a Booty Love-tól, a Boogie Tonight, már is az óra legelején.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM.

Best FM a legjobb zenék, amikor két évvel ezelőtt itt volt, 18 dalt játszott a budapesti koncertjén. Múlt hét végén most 20 dallal örvendeztette meg a rajongókat. Én támogatom abszolút, hogy Lenny Kravitz folytassa ezt a fajta tendenciát. Jöjjön két évente, és mindig játszom csak egy-két-három dallal többet a budapesti rajongóknak. Fly Away, persze, hogy ez is felcsendült a Paplászlóban augusztus 2-án. Ezért most itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: úgy sem felelnél.
1: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.

Rest FM, a legjobb zenék, jön a Planet Funk és a Chase the Sun, nem kell kergetni a napot, vissza fog az majd jönni magától, vasárnap, vagy inkább hétfő magasságában, és mindennel együtt, ami ezzel jár, kánikula, magas UVB-sugárzás, úgyhogy tessék még holnap kiélvezni a picikét enyhébb időjárást, ami egészen pontosan azt jelenti, hogy 32 fokos nappali maximum, és egy nagyon picike szél országszerte mindenhol.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Több mint 100 milliárdos segítséget kaphatnak a gazdák. Csökkent az infláció júliusban. Világháborús géppuskát fogtak ki a Dunából. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 100 milliárd forintos segítséget kaphatnak a gazdák. Köbbel Anita a kormány szóvivő közölte, már szeptembertől 106 milliárd forintnyi előleget fizethetnek ki. A fagykárt szenvedők pedig hektáronként 100 000 forintos támogatáshoz juthatnak. Átalakítják az agrárkamara működését is, és szigorítják az összeférhetetlenségi szabályokat. A kormány emellett tovább növelné a közpénzek átláthatóságát. Az uniós forrásokat felhasználó közfeladatot ellátó szervezetek adatai egy bárki számára ingyenesen elérhető nyilvántartásba kerülnek. A kormány döntött arról is, hogy ingyenessé teszik a jogosítványszerzést a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiataloknak, és hatékonyabbá tennék a daganatos betegségek korai felismerését szolgáló szűréseket is. Komoly károkra számítanak a kukoricatermesztők. Idén a korábbiakhoz képest kisebb területen vetettek kukoricát, ezt tizedeli a rendkívüli forróság és az aszály, mondta a rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: A napokban lévő 40 fokos hőmérséklet azt jelenti, hogy minden nap 200-300 000 tonna kukorica elég a határban, tehát ennyivel kevesebb terem, úgyhogy nagyon komoly aszály van, gyakorlatilag a szemünk előtt megy tönkre a kukorica termés.
1: Tovább csökkent az infláció júliusban, éves összevetésben 1,2%-ra mérséklődött, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az adat kedvezőbb a szakértői várakozásoknál. Az élelmiszerek ára 1,1, a vendéglátási szolgáltatásoké 4,4%-kal csökkent. A szolgáltatások ugyanakkor átlagosan 4,7%-kal, a szeszes italok és a dohányáruk pedig csaknem 3%-kal drágultak egy év alatt. Második világháborús géppuskát fogott ki a Dunából egy mágnes horgász. A teljesen szétrozsdásodott MG42-esből egy csaknem 120 cm-es 10 kg-os darab került elő, amelyet a rendőrség elszállított. A fegyver a világháború egyik legismertebb géppuskája volt. Az alacsony vízállású Dunából az utóbbi időben több történelmi lelet, köztük egy középkori ágyúgolyó és egy elsüllyedt deregje is előkerült. Holnap a kezdetben felhősebb tájakon is szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, utána pedig sok napsütésre készülhetünk, kevés fátyol és gomoly felhővel. Délelőttig még elvétve kialakulhat zápor, később viszont szárazabbra fordulhat az idő. Délután 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet. Vasárnap szinte zavartalan napsütésig érkezik, csapadék nélkül. Hétfőn aztán újra rákapcsolhat a meleg, 33-38 fokos csúcsokkal, északnyugaton viszont már megjelenhet egy-egy zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Kamionok egymás után, táncoló tömeg végig az Andrássy úton egész nap. Ezeket a gyönyörű emlékeket lehet majd feleleveníteni augusztus 29-én Budapesten, természetesen autentikus szereplőkkel, például ATB-vel, aki ott is ott lesz, meg most itt is itt lesz már is.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

Next FM a legjobb zenék. Az MTV Video Music Awards díjátadó gálán 1996-ban több kategóriában is jelölték ezt a dalt. Tehát, hogyha lehet hinni a városi pletykáknak, akkor George Michael aktuális lemezkiadója, akivel az énekes éppen akkor perben volt, és ezért némi negatív utalást is tett rájuk ennek a dalnak a videóklipében. Szóval a kiadó olyan nyomást helyezett az MTV-re, hogy azok végül nem neki ítélték oda sem a legjobb dance videóért, sem a legjobb operatőri munkáért járó díjat, viszont a közönség akarata előtt meg kellett, hogy hajoljanak, mert hogy torony magasan nyerte a közönség szavazást a Viewers Choice Award-ot, a Fast Love. Ez itt a Best Time.

0: A legjobb zenék.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en.

Best FM, a legjobb zenék. Jennifer Lopez karrierje több ponton is kereszteződik a Jackson családdal. Ugye Janet Jackson háttértáncosaként kezdte, aztán amikor pár évvel később első kislemezét készült kiadni, az egy olyan dal volt, amit a producerek eredetileg Michael Jacksonnak szántak, de végül aztán ő kapta meg az If You Had My Love.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Nem volt azért már akkora Erezdel a hajamat buli, mint 4 évvel ezelőtt, amikor az 50-et ünnepelte, de hát azért egykori zenésztársai nyilván beköszöntek neki és sok boldogságot kívántak Jerry Halliwellnek, aki tegnap ünnepelte az 54-et. Jön a Spice Girls és a Stop hamarosan, a No Doubt után.
1: Ez a Night Shift a best

Besta fam a legjobb zenékem, amikor a 2006-os Coachella fesztivál szervezői dobtak egy e-mailt a Daft Punk menedzserének, Busy P-nek egy olyan szöveggel, hogy lenne 350 ezer dollárunk arra, hogy a Daft Punk fellépjen nálunk. Akkor Busy P annyit válaszolt, hogy oké, mekkora a színpad, mert akkor lehet, hogy vinnénk valami kisebb díszletet. Aztán később kiderült, hogy az a legendás piramis volt az a kisebb díszlet, ami a komplett 350 ezer dolláros büdzsé.

Ez a Night Shift White Boy-jal. A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just testing.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse.